0: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és két luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrsvezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én.
1: Az időjárásról.
0: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk titokban.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságáról. Javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szok te hozzá

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Parti Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat, 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Véget ér a hőhullám. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és két luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az őrsvezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglétradio.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglétradio felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk, mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya, cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy azt, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglétradio.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!
1: Ceglét Rádió! Sok magyar zenével! Változatosan!

Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékben vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy korty narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerüli a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenség nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat. Illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleges időtartamban képesek sprintelve futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak, egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból, például mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635 925 925-re.

kell abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease-bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgokat és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés, futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés, nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592. Ceglét Rádió.

A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi.

volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizetett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete: amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete: amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete: a férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635 92 92 5-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió!

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Rov Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, a Cegléd Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetben igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyver lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteni ők a Földet. Nagy szerencsénkre, szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb, de igen, tényleg szinte bármilyen támadás az mindig Amerika felé irányul, de hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles. Tehát, hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól. Ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani. Ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hé, hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió!

Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Cegdét hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhőscsaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümön mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabályai című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Véget ér a hőhullám. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárva nyitva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edit üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, összneveznek, és mindent érintetlenül ott hagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt ott hagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacban söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne... üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor se, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal neki dől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok és megnyugszom, nekidőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy nekidől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk. FM 92.5 Cegléd Rádió.

hat lövetűben 30 golyó van. Ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye. Vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Cegléd hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban, írja nekem Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés, te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés, nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is, aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog-villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek. Ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van. És nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra. Például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia. Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Cegléd hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra! Cegléd Rádió!

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok újra mindenkinek. Remélem velem tartanak a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal, már is mutatom, mivel indul a mai jó reggelt szeglét. Után Olivia Dean énekli el Man I Need című slágerét. Tartsanak tehát velem, még egyszer mindenkinek jó reggelt kívánok, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenki, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormány fő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget.
3: Az időjárásról.
5: Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok megint csak, és persze további jó rádiózást folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, na meg a megszokott reggeli rovatokkal, lesz majd lapszemle, elárulom, mit üzennek már a csillagok, jönnek a fontos, hasznos infók, programajánló, mindenképpen tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: A

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Köszönjük, kedves hallgatókat, Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sok felé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll,

0: Hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, utána meg visszajövök majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsújfalu között több mint 96 hektárnyi terület égett le a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait, azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves MOL-Bubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. 7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, jelentette be a dél-amerikai ország elnöke. Az egy héttel ezelőtti kettős természeti csapásban a halottak száma csaknem 2300 és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítséget.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal, utána nem mellesleg Becker Betty lesz a műsorvezető, utána pedig Vörös Nádi. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én péntek.

0: Budapesten és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Azonnal Bibi Rexa és David Guetta közösít a címe I'm Good, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
5: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony idő lesz. A kormány döntött az iskolakezdési támogatásról. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy lakás erkélyén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100.000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100.000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket mára ígért. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt előtt éves vagy féléves MOL-Bupi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Ma kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon felép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani.
11: Az időjárásról.
10: Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 21-27 fok lesz.
11: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát oldozadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig lapszemlézek, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. A való világ után Fenyvesi Barna nem az a lány párjaként vált ismerté, már akinek ismertek ők, sőt, meg is kérte az énekesnő kezét, de a jegyességük alig több mint egy hétig tartott. A kapcsolatuknak állítólag Fanni hűtlensége vetett véget, bár ő ezt azóta sem ismerte el, így azt, hogy mi az igazság, csak ők ketten tudhatják. A szakítás körüli balhét azonban az egész ország végignézte. Ugyanis elképesztő nyilvános sárdobálás indult be, ami az exek csatájában csak folytatódott, és bár a hírek szerint nem az a lány Serleg Albert mellett azóta rálelt a szerelemre, kettőjük viszonya továbbra sem rendeződött. Az exek csatája új évadához kötődően egy reunion epizódra szintén sor kerül, ahol a tavalyi évad szereplői közül többen visszatérnek. Köztük van természetesen nem az a lány és Fenyvesi Barna is, akiknél úgy tűnik pont ott folytatódnak a dolgok, ahol egy évvel ezelőtt abba hagyták. Az egykori villalakú ugyanis azt állítja, annak ellenére, hogy nem az a lánynak új párja van, Opitz Barbie exe, azaz Serleg Albert személyében olykor az éjszaka közepén az ő társa keresi. Ebből a kijelentésből pedig természetesen hatalmas balhé lett, amire Kamarás Norbi is csak kapkodta a fejét műsorvezetőként. A csatorna rövid videójában, ami egy kis betekintést nyújt a reunion epizódba, látható, ahogyan az egykori sztárpár mintsem törődve a kamerákkal egymásnak esik. Valószínűleg olyan időpontokban jön ez meg, hogy te szeretnél velem kommunikálni, amikor esetleg mondjuk becsicsentesz, vagy bármi ilyesmi vetette fel Barna. Én egy példát tudok erre mondani, amikor ez ténylegesen így volt, az pedig konkrétan a műsor után volt valamikor, de hogy én veled kommunikáltam bármikor azóta bármennyi keveset is, nem tudok ilyet mondani. Viszont ebben teljesen igazad van, volt egy alkalom, válaszolta, még higgadtam Fanni. Jó, de Szofi is egy hónapja hívott még, hogy ott vagy a ház előtt és menjek le, mert nem vagy képben, és én vagyok az egyetlen, aki meg tud nyugtatni, folytatta a valóság sósztár. Oké, akkor álljunk meg, velem nem beszéltél, én nem hívtalak, de most megint odafajulunk, hogy elkezdünk vitatkozni. Elkezdesz velem kötekedni, most is mondod, hogy ott volt a barátnőm a ház előtt, és azt mondta, hogy gyere le, mert csak te tudsz megnyugtatni, hát nem is tudok róla, de akkor menjünk bele. Ezt kifütyültem, akkor csináljuk, kelt ki magából Fanni teljesen, de az egyelőre sajnos nem derült, hogy végül sikerült-e rendezniük a vitát, nekem van egy tippem, biztos, hogy nem. Akit érdekel, nem az a lány, és ennek a barna gyereknek a története, az kattonjon a borsonline.hu felületre.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
5: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
4: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
5: Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
5: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
4: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
5: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
4: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Labdarúgó világbajnokság elsőként Harry Kane megmentette Angliát a Blamától. Az angolok bő negyed órára voltak attól, hogy a kongói DK hazaküldje őket, de Harry Kane duplájával megmenekültek. De kiállítja meg az ellenállhatatlannak tűnő franciákat. A 2008-as Európa-bajnok spanyol válogatott sztárja Marco Senna Borsos Lászlónak az utódok esélyeiről beszélt, és a Nemzeti Sport kiküldött tudósítója elvegyült a Mexikó városi forgatagban, melyhez foghatót alig látott a világ. A társházigazda már most úgy ünnepel, mintha megnyerte volna a világbajnokságot. Világbajnokság 8, címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel a témákkal. 50 éves a Fradival és a Werderrel magyar és német bajnok Lisztes Krisztián. Somogyi Zsolt születésnapi interjújában szó esik a kezdetekről, amikor három labdáért vitte el a Ferencváros az elmaradó 50. válogatottságról, a sérülésről, ami miatt nem igazolhatott Spanyolországba, és a gyermekekről, akikre viszont éppen emiatt több ideje maradt. Lisztes Krisztiánnal is foglalkozik tehát a portál. Betlem Dávid eltökélt volt és megnyerte az összetett világkupát. Párizsi bronzérmes nyílt vízi úszónk a gyermekkori álmok beteljesüléséről, Sárkány Zaláról, az olasz és német nagymenőköz fűződő igencsak megváltozott viszonyáról, és arról is beszélt Kovács Erikának, hogy Szokolai Lászlóval célba veszik a Los Angeles-i olimpiai aranyat. És még Fucsovics bravúr Wimbledonban, Silverstone-ban folytatja a Forma 1-es cirkusz, az UVS-en női vízilabdázóit Bencúr Márton edző szerint alábecsülik, a jégkorongozó Szongo Domán pedig már sajtótájékoztatót is tartott az ő draftoló Buffalo-ban. Tömás mellett ezekkel a sportágakkal és sportolókkal is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony idő lesz, a kormány döntött az iskolakezdési támogatásról. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy lakás erkélyén. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést, és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bányon takarékosan az ivóvízzel. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban, a kormányfő részleteket mára ígért. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűz ütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly ezelőtt éves vagy fél éves MOL-Bupi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Ma kezdődik az idei Sopron Fest, a vasárnapig tartó fesztiválon felép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani.
2: Az időjárásról.
6: Délelőtt még kevesebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a keleti ország részben fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Záporok és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul, késő este 21-27 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, itt a Cegléd Rádióban, folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a kiváló slágerekkel, hamarosan programokat ajánlok és elmondom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ezt következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18

0: Fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés, mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre, július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban, július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
1: Cegléd Rádió.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mely slágerrel startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Ed Sheeran énekel majd nekünk a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott, és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép képeket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint két év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani.
3: Az időjárásról.
7: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a reggeli visszakot a jó reggelt Ceglédet a kiváló slágerekkel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosodhat, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts majd kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változ vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgy is eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, ma rátörhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani, érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére, és van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kicsit túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alá egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban, melyben részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabadna figyelmen kívül hagynod, hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned, megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: Hallgatók, itt a Jó reggelt Szegédben a legfrissebb információk érkeznek, aztán meg én vissza a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások. Erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint két év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Villámcsapás okozta pályakárok miatt nem fogad vonatokat Hegyeshalomnál az Osztrák Vasút Társaság. A magyarországi szakaszon a vonatok a megszokott rend szerint Hegyeshalom állomásig közlekednek. Hegyeshalom és Bruck an der Leithe között az ÖBB vonatpótló autóbuszokat állít forgalomba. A korlátozások várhatóan délig tartanak. Nemzetközi utazás esetén egy órával hosszabb menetidőre kell számítani.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt a Jó Reggelt Szegléd. A műsorvezető Süveges András, velem tarthatnak este 6-ig. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan programajánlóval és időjárás jelentéssel. Füleljenek rá!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osszája. A hírek után Alex Warren érkezik hozzánk, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
7: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép teket is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén.
3: Az időjárásról.
10: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A folytatásban szólnak a dalok, valamint nem sokára egy beszélgetés itt a 92-tön, ezért is tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
12: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy beszélgetéssel, egy régebbi dialógussal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a témás hamarosan kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.
13: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, amelynek immáron 26. részéhez érkeztünk. Itt van velünk természetesen állandó szakértőnk, dr. Szabó Ivett. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
14: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
13: A múlt héten ugye telefonon tudtuk lebonyolítani ezt a beszélgetést, és már akkor is volt vendégünk, egy sportrehabilitációs szakember. Hú, nagyon-nagyon komolyan hangzik. Hangyú Zsolt, aki viszont szintén itt van velünk most a stúdióban. Szervusz Zsolt, üdvözöllek.
15: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat is, Tégris Gábor.
13: No hát, kérem szépen, a mozgásról kezdtünk el beszélni, mint olyanról, a hasznos testmozgásról. erről, és hát ilyen alap dolgokat mondtunk el, hogy miért is jó ez, és megbeszéltük, hogy a következő részekben majd ezt egy picit részletezzük, és hát nézzünk egy-egy témát, például, hogy hogyan lehet ezt elkezdeni, és mikor lehet ezt elkezdeni. Tehát most elsősorban a legifjabb korosztály, a gyerekek testmozgásáról lesz szó, úgyhogy hát sok érdekes dolog kiderülhet majd ebből a mai adásból is. Igazából ugye hát a gyerek, a kisgyerek, a pici baba is már állandóan kalimpál, meg mozog, ezzel nincsen semmi probléma, de a tudatos mozgást úgy mikor érdemes elkezdeni? Nem is tudom, kinek adjam a szót.
15: Hát legutóbb ugye azzal fejeztük be, én úgy gondolom, hogy így az elejére ugorjunk így a felvezetésnek, illetve reflektáljuk az előző befejezésre, az előző epizód befejezése, ugye örömmozgás,
13: igen,
15: illetve tudatos mozgás, ezek kettő, ez valahol picit ugye érintenie kéne egymást, és ha már megkérdezted, hogy mikor kellene ezt elkezdeni, valójában nincsen erre egy adott célzott korosztály, hogy mikortól, minél előbb, annál jobb, sőt, minél több fajtát próbál ki az ember fia vagy lánya, szintén annál jobb. Én rendszerint azért tartok előadásokat iskolákban, általános iskolában, óvodákban is, erre volt is lehetőségem az idejében az összes óvodai intézménybe, tagintézménybe, és hát ott a szülők az érdeklődve figyelték, hogy tulajdonképpen ez hogyan néz ki, mert hát azt hitték, hogy majd itt én elmondom az okosságot, és akkor az úgy hirtelen megváltozik, sajnos ez nincs így. A szülőknek van egy adott felelőssége ezzel kapcsolatban, hiszen általában a gyerekek még kisebb korban is, tehát óvodáskorban is nem azt csinálják, amit mondunk nekik, hanem amit látnak. Tehát nyilván, hogyha azt látja a gyermek, hogy a szülő kimegy mozogni, vagy esetleg anyával együtt kihívja a kisfiú, kislányt focizni, hintázni, bármi, akkor valószínűleg nem fog nemet mondani.
13: Igen.
15: Hiszen ez egy ilyen szociális, interaktív kis kikapcsolódás, úgymond örömmozgás is lehet, ami ugyanakkor a szülők részéről teljesen tudatos. Ennek van egy ajánlott napi mennyiség, egyébként ez a napi 60 perc, ez nem a minimumot jelenti, meg nem is a maximumot, hanem az a tényleg, amit mindenképpen kellene, több lehet, nyilván ez nem azt jelenti, hogy 59. perc után, akkor gyorsan behívjuk a gyereket és vége.
13: Persze.
15: Tehát minél többet, minél sűrűbben, amennyi lehetőség csak adódik erre az egészre.
13: Igen, igen. Te, mint több gyermekes családanya, hogy kezeled ezt a dolgot, Ivett?
14: Igen, tehát nagyon fontos, hogy így a szokásaink hogyan alakulnak ki, és ez valóban így már a nulladik naptól alakul és fejlődik. Tehát, hogy az, hogy én felnőtt koromban hogyan állok a mozgáshoz, vagy mennyire lesz arra igényem, hogy esetleg így jó kondícióban tartsam magam, az már itt ennyire fiatal korban elkezdődik. Tehát fontos ez a része. Fontos az a része is, szerintem ez talán most sok szülő egyetért azzal, hogy nagyon gyakorivá vált ez a helikopter szülőség, hogy akár edzésről edzésre visszük, hordjuk a gyerekeket,
13: igen,
14: és nyilván ez is egyfajta, szerintem erről is majd érdemes beszélni, hogy bizonyos edzéstípusok vagy mozgásformák hány éves kortól ajánlottak, de most visszatérve így erre, amire csak az ajánlás úgy szól, hogy naponta legalább 60 percnyi mérsékelt vagy közepes intenzitású testmozgása legyen a gyermeknek, itt én azt a vonalat hoznám be, hogy így nagyon fontos az, hogy nem kell mondjuk mindenben struktúráltnak lennie. Tehát ez legyen tényleg egy felszabadult, örömteli mozgásforma is, és hogyha felnőttként visszagondolunk erre, akkor eszünkbe juthat ezek kapcsán, a mozgásformák kapcsán, amikor nem kell, nem valami célt szolgált ez, hanem tényleg csak úgy ugrált az ember, bukfencezett, gurult a fűben, nem feltétlen egy véres, komoly meccsért pattogtatta vagy rúgta a labdát, hogy ez a fajta felszabadultság érzés, ez gyakorlatilag felnőtt korban is vissza tud köszönni, amikor mondjuk arra törekszünk, hogy nekünk legyen ilyen struktúrálatlan szabadidőnk. Mert a legnagyobb szabadságot talán ebben tudjuk megélni, hogy mit jelent számomra az, hogy szabadnak lenni, ez az érzés. Amikor nincs feltétlen feladatom, amikor nincsenek olyan elvárások, hogy csak azt teszek, ami jól esik. És ez, igen, az érzés, ez gyermekkori, struktúrálatlan, mozgásos, szabadidő tevékenységből jövő dolog tud lenni.
13: Tehát igen. De ugye a gyerek meg alapvetőleg mindig jön, megy, mozog, szaladgál, tehát tulajdonképpen csak koordinálni kell egy picit, mert az igény az benne van a gyerekekben, nem? A mozgásra.
14: Igen, és nagyon fontos, hogy itt hogyan szabályozom, vagy mikor. Tehát mondjuk helyese az, ha nekem az lesz az elvárásom felé, hogy maradj nyugton, ülj le, ne ficcálkodj, ne szaladgálj, mint három évesen. Vagy például gondolkozzak arra, hogy teljesen normális életkori sajátosság, hogy neki nagy a mozgásigénye, és ne ebben szabályozzam, ennek feltétlenül adjak teret, és abban segítsem őt, hogy na akkor ez az a helyzet, amikor nem, de akkor igen. Tehát, hogy igazából ahogy nő, nyilván megpróbálom a kereteket egyre inkább megadni neki, és inkább afelé legyen, hogy helyzetekre vonatkozva. Tehát ne várjam el azt a gyermektől, hogy folyamatosan legyen nyugton, üljön csendbe, és várja ki a dolgokat, igen, hanem legyen mozgása, legyen lehetősége rá.
13: Igen. Én nagyon szerencsés helyen nőttem föl, még ott Békés megyében. Meséltem már erről a kedves hallgatóknak is. Tényleg a lakásunktól karnyújtásnyira ott volt egy focipálya, ahová le lehetett menni, és ott a kapu mögötti területen bármikor nyugodtan focizhattunk is. A focipályát egy úgynevezett kiserdő vette körül, remek jó mászható fákkal, amiket hát mi természetesen mindegyiket megmásztuk, és közvetlen mögötte már ott volt a sebes körös gátja, és mögötte az ártéri rész, és a gáton is, télen főleg ott lehetett szánkózni például, de amúgy is arra felszaladni, legurulni róla, és tehát minden ott volt kéznél, tehát nem volt ilyen tudatos sportolás, de fest mozogtunk, mondhatni. Állandóan mozogtunk, állandóan rohangáltunk, állandóan fára másztunk, és ez egy nagyon jó dolog. Olyan szempontból nem talán, és most érzem már idősebb korban, hogy nem alakult ki bennem ennek a tudatossága, mert ez annyira természetes volt akkor, hogy állandóan szaladgáltunk, rohangáltunk, és gyakorlatilag sportoltunk, mondhatni.
15: Igen, erre reflektálva tulajdonképpen pont itt ez így kéz a kézben és egymás után jövő dolog tulajdonképpen, hogy elhangzott az a kérdés, hogy mikortól ajánlott tudatos ugye? Mozgás. Uh-huh. Itt az Ivet is megemlített, hogy mindenféle sportfoglalkozásokra hordjuk. Egyébként itt ezt meg kell jegyeznem, szerintem, hogy Cegléd ebből a szempontból teljesen jó.
13: Igen.
15: Igenis előnyös helyzetben vagyunk. Kisváros évén nagyon sok sport lehetőség van.
13: Van
15: rengeteg csarnok, infrastruktúrális háttér van, sőt nagyon sok sportrendezvény van.
13: És komoly szerintem... szakemberek mögötte.
15: Így van, tehát szerintem ez egy nagyon előnyös dolog. Viszont ugye az ajánlott kortól, amikor ilyen már tudatos sportfoglalkozásokra, foci, kézit, bármit lehetne mondani, az úgy gondolom az iskolai érettség, amikor már a gyerek érti a szabályokat, hogy figyelni kell az adott dolgokra, végre kell hajtani egy adott feladatot, oda kell figyelni az edzőbácsira, a testnevő tanárnénire, akárkire, tehát amint ezt elkezdi megint. De viszont pont ilyenkor jön, az ugye felszabadult mozgásból lesz egy ilyen korlátozott valamilyen szintű mozgás, és ugye itt van a helyzet, egyébként ennek van egy tudományos alapja is, tulajdonképpen az, hogy beültetjük a gyereket az iskolapadba. 6 éves kor előtt a gyereknek rengeteg szinapszisa van, tehát olyan idegrendszeri útja, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, és igényli is, hogy minél több fajta mozgást tudjon, és az agyuk úgy működik, mint a szivacs, hogy szívja fel az új mozgásos jeleket, egyre koordináltabb, egyre ügyesebb, egyre gyorsabb lesz. Amint viszont beültetjük az iskolapadba a gyereket, ez egyből lecsökken, nagyon nagy mennyiségben. És ilyenkor már viszont hiába tesszük vissza, hogy a hétköznapi az a fáramászás, a biciklizés, a hintázás, minden egyéb móka ugye eltűnik, akkor ott már ez egy struktúrált mozgásprogram lesz, ami nem baj, az egy jó dolog, csak ugye ez a baj, hogy mellette minden más egyéb mozgásforma, ami lehet, hogy örömet szerezne, illetve kiegészíteni a struktúrált edzésmunkát, az ugye elvész, mert felváltja az iskola és a tanulási idő. Azt ugye, ugye már az előző adásban megbeszéltük, ugye amúgy is Netflixen chill, ugye kisütjük a szemünket a képernyőidővel, hát és igen. Ugye ez ugye ilyen létező probléma ugye a gyerekeknél is, ugyanúgy, mint a felnőtteknél, tehát ugye ez mindenképpen hátrányos. De ettől függetlenül, ami még egyébként itt, ha lehetne egyébként, én úgy azt látom, hogy a felnőtteknél is, hogyha lenne egy ilyen felnőtteknek készülő légvár, szerintem nincs olyan ember, aki ezt ne próbálná ki. Egyébként itt, ahol dolgozom, ott szokott lenni ilyen viszonylag két havonta egy ilyen nagy légvár, és ez mindig telt házas. És mindig azt lehet látni, hogy rengeteg gyereket hoznak, rengeteg szülők, és vörös arcuk, piros arcocskákkal jönnek ki a gyerekek, mert élvezik. Tehát miért van az, hogy akkor ezt le kellene talán sűrűbben, vagy mondjuk úgy, hogy rendszeresen akár.
14: Igen, de igen. Talán, hogyha, tehát ez lehet egy folyamat, és valóban, ahogy így növünk fel, és haladunk az életünk folyamán, és iskolapadba ülünk, és lesz egy napi rendünk, és lesznek feladataink, de hogyha a kezdetekben megvan az a mozgás öröm, amit én így hozzátársítok, egy szükségletem ezzel kapcsolatosan kialakul, meg tudom élni benne azt a pozitívumot, akkor hogyha később már ezt struktúráltan csinálom napi rendszerűen, vagy heti rendszerűen, akkor ez egy értékes dolog, tehát tehát ez nem a helyetti dologra gondolom, hanem a folyamatban. Igen. Csak akkor tudatosítsam ezt a részét is, és ez abszolút olyan értékes érzelmi szinten. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy én ezt kössem össze. Mert most így rá is kérdezek arra, most, hogy itt szakember ül mellettünk, hogy mit gondolsz arról, hogyha mondjuk egy, és ez most nem feltétlen gyerekeknél, de lehet, hogy bizonyos edzéstípusokon gyerekeknél is elhangzik az, hogy így hozd ki magadból azt a maximumot, hogy most bocsánat a kifejezésért, de bele kell dögleni az edzésbe, hogy így az a pozitív, aha, amikor kisajtolod magad, tehát hogy amikor már érezhetően nem örömöt ad ez a dolog, hanem valami túlélést, valami olyan túlkompenzált, vagy a maximumon túllevő teljesítményt, ami már lehet, hogy másról, aha, szól.
15: Oha. Igen, ez egy nagyon jó szakmai felvetés egyébként. Én egyébként ugye a labdarúgó szakosztálynak az erőt edzőjeként is foglalatoskodom. Tehát igen. Ilyet én látom azt, hogy a mostani utánpótlás azért hajlamos erre a tézisre, hogy így túlterheljük a gyermeket. De ez nyilvánvalóan azért van, mert iskolapadból bejön, és akkor ott viszont egy van egy másfél-két óra atomhajtás, ami azért nem biztos, hogy feltétlenül az egészséget hozza előre. De azért azt is hozzá kell érteni, hogy nagy a kontraszt az iskolaórai ülés után a hirtelen nagy mennyiségű munkának, és akkor ezt beleszorítjuk egy nagyon erős hétbe, aminek a végére jön egy meccsterlés. Most nyilván ez egy attól függ, hogy melyik korosztályról beszélünk, de ez egyébként jellemzően azért az U12-től U19-ig ez már benne van, és hát ugye van, aki bírja, van, aki nem. Nyilván attól függ, hogy egyrészt milyen edzettséggel bír az adott gyermek, milyen plusz munkát tett még eddig bele, mennyire szorgalmas, és hát nyilván az, hogy mennyire pihen, és itt erre szeretném ugye felhívni a hangsúlyt, hogyha itt a megfelelő regenerációnak nincsen úgymond a mérleget kiegyenlítő mennyisége, tehát ajánlott 8, és de inkább annál több alvás ennek a korosztálynak, tehát akár 10 óra is, és az jó minőségben, nem megszakítva azt, akkor nem várhatjuk azt a fiataloktól, hogy folyamatosan tudjon teljesíteni, sőt, tulajdonképpen még pont, hogy immunrendszeri gyengeség, állatlános fáradtság lesz, rosszabb fog teljesíteni az iskolába, és hát annál kevésbé lesz nyilván már örömmozgás, és hát nyilván ez csalódottságérzést fog kelteni a gyermekben, és hát annál hamarabb fogja ezt befejezni egyébként, vagy esetleg kevésbé járni edzésre.
16: Igen, igen. Hú, a befejezés szóról jut eszembe, hogy lassacskán a beszélgetésünket is be kell fejezni, de arról is mindenképpen jó lenne, már nem ebben az adásban szerintem, de a következőkben beszélni, hogy ugye itt hál' Istennek tényleg említetted te is, Zsolt, hogy Cegléden azért vannak nagyon jó szakosztályok különféle sportágakban, a gyerekeknek megvan a lehetőségük, hogy elmenjenek, de amikor nem az élsport felé akarjuk a gyereket vinni, vagy ő nem akarja maga azt a terhelést, ami az élsporttal jár, hanem egyszerűen csak élvezni szeretné a mozgást, hogy akkor mit tud segíteni a szülő, a pedagógus.
15: Tehát, igen, tudok erre is nagyon jó választ adni. Rengeteg olyan mostani képzés, edukáció van, ami kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a sportszülő hogyan reagáljon bizonyos helyzetekre, mennyire tudja olvasni a gyermeknek a viselkedését, viselkedés mintáit, mennyire fáradt, mennyire tudja ezt értékelni, és hogy hogyan kell ilyenkor eljárni tulajdonképpen a gyerek, igen, minél jobban képjelentebb legyen. Erre én látom a labdarúgó szakosztálynál is a példát, illetve én azt mondom, hogy a kisebb korosztályoknál jellemzően U6, U7, amikor beesnek még elsőre, ott jellemzően örömmozgás van, tényleg nem annyira van leterelve, nem annyira struktúrált a mozgás, inkább tényleg játékos, és hát egyébként azért foglalkozunk ezzel egyébként jellemzően. Én legalábbis mindenképp, de a kollégáim nevében is el tudom ezt mondani, hogy az adott másfél-két órás edzésen belül azért rendszerint van a játék, ami számukra kedvező, persze, és hát ezzel igen csak sűrűn foglalkozunk, hogy a regenerációs fázis is biztosítva legyen. Legalábbis mi elmondjuk, nyilván az otthoni körülmények között nem itt akargatjuk be a gyermeket, és nem mi adunk jó étkezőt neki.
16: Persze, persze. Ivett, egy záró gondolat?
14: Nekem nagyon sok téma jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne folytatni egy olyan témával, hogy akár korosztályonként a mozgás típusok mikortól ajánlottak, mert akár egy erőnléti edzés elkezdése sem biztos, hogy minden korosztályban, vagy biztos, hogy nem minden korosztályban ajánlott, igen, és ez csak igen, egy példa, tehát, hogy esetleg ezzel kapcsolatosan folytathatnánk.
16: Jó, jó, biztos, hogy ezt a témát nem fogjuk egy-két adáson belül lezárni, mert nagyon sokat jelent, és már csak a gyerek korosztály is, és utána még aztán beszélhetünk majd az ilyen bácsikról is, mint én vagyok például, hogy nekik mit kéne mozogni, úgyhogy mire oda eljutunk, nem tudom, hanyadik résznél fogunk tartani. Minden esetre ez volt a 26. rész most az Egészségünkre című sorozatban. Zsolt, várunk legközelebb is, hogyha megtisztelsz minket, akkor megköszönjük.
15: Köszönöm szépen a lehetőséget.
16: És akkor innen folytatjuk legközelebb a 27. résszel. Dr. Szabó Ivett és Hangyúr Zsolt volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Cegléd Rádió.
12: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este addig lehetünk együtt. Tartsanak velem! Gimme,

0: Azonnal folytatjuk a Jó reggel Ceglidet a legfrissebb információkkal, kicsit később pedig majd a dalokkal, maradjanak velem.
1: Hírek a Ceglidrádióban.
2: Változékony idő lesz, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyagokkal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűz ütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, a lakosok közül sokan metroállomásokon kerestek menedéket a légiriadó idején. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgép is riasztott. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, az Euronight és a Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótlóbuszok közlekedtek az osztrák szakasz egy részén.
1: Az időjárásról.
2: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik a zivatarok környezetében, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul. Többfelé mérséklődik kissé az aszály, de sajnos csak átmenetileg, mert a hétvégétől ismét száraz időszak következik.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk a jó reggelt szeglédett dalokkal, nem sokára pedig programajánlóval tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
8: Cegléd Rádió.
9: Itt minden dal közös ismerős.
10: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.9.

0: Hallgatók, a plusz mínusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a kiváló dal szól hamarosan, a hírek után itt a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
4: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony idő lesz, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetéket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltatók arra kérnek mindenkit, hogy maradjunk körültekintőek és bánjunk takarékosan az ivóvízzel. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Koltai Robert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Elmenekült a helyszínről egy autósofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen, a buszon négyen utaztak, az autóban ketten ültek, sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel, és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből, azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok.
2: Az időjárásról.
8: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiószást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal a plusz-mínusz kettőt, hamarosan pedig egy picit a labdarúgó világbajnoksági érdekességeivel foglalkozom, maradjanak velem.
0: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: aktuális a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Nagyot megy a közösségi médiában a 2020-ban meghalt argentin futballikon Diego Maradona mondata, aki állítólag már 2018-ban megjósolta, hogy negyedekre fogják szabdalni a foci meccseket az észak-amerikai világbajnokságon, és valóban találni cikket róla, amiben ilyesmiről beszél. Maradona 2018-as oroszországi VB-n a venezuelai Telesur kommentátora volt, aminek műsorában már azt is kritizálta, hogy három észak-amerikai ország rendezheti a 2026-os VB-t, ellenérzését az alábbiakkal indokolta. A kanadaiak jós jelők lehetnek, az amerikaiak 4-25 perces periódust játszanának a világbajnokságon, de 100 percet kéne játszanunk. Mexikó 2 meccset nyer, aztán szembe kerülnek Brazíliával vagy Németországgal is kiesnek. Papíron változatlanul 2 fél időre játsszák ugye a futballt a VB-n, de bevezették az ivószüneteket, amikre persze reklámokat is rádobtak. Ezt a közönség rendszeresen fügykoncerttel honorálja, több edző és játékos is beszólt már miatta. Gianni Infantino FIFA elnök szerint viszont nem rossz. A 442 felidézte már az 1994-es amerikai VB előtt is felmerült a játék negyedekre bontása, ugyanis az amerikai tévéket megijeszthette, hogy 45 perces játékrészek vannak, amiközben alig lehet reklámokat adni, ráadásul az 1990-es VB gól szegény és nyomokban unalmas volt. Ebben az évben az akkori FIFA elnök dobta be az ötletet, hogy a foci betörhessen az amerikai piacra. Az ötletet az UEFA és a szabályalkotó testület sem támogatta, ment is a levesbe, most nem vezetik be Európában, de például a mezőnyjátékosok hazaadásait innentől nem foghatják meg a kapusok, szóval volt új szabály azért, az 1994-es VB pedig így is pénzügyi siker lett. Hát ennyit a labdarúgó világbajnokságról egyelőre.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Magyarok a labdarúgó világbajnoksággal. Észak-Amerika számára valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hotdogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futball szenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes egy olyan új, fenntartható sportpiaci modell teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy labdarúgó események látványelemeit és a globális szórakoztatóipart. Ez a konklúziója az egyik gazdaságkutató alapítvány szerdán megjelent elemzésének, amely június 11-én, azaz ma kezdődő világbajnokság gazdasági hatásait járja körbe. A 2006-os labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sporták számára, olvasható ebben az elemzésben. A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10,9 milliárd dollárt, egészen pontosan, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40,9 milliárd dollárt. Tovább az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a világbajnoki mezőny futball szakmai körökben sok kritikát kapó 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában. A bevételek növekedése szinte minden területen látványos. A televíziós közvetítés jogok értéke 4,3 milliárd dollárra emelkedhet, a 2022-es 3,4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzés napi bevételeknél várható. Ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról 3 milliárd dollárra emelkedhet. A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el, a 104 mérkőzésből ugye 78-at ott rendeznek meg. A FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30,5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendezővárosokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és persze a szolgáltatások élénkülésére számítanak. Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generált, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3,8 milliárd kanadai dollárt. A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót. Na hát kérem szépen, egyelőre ennyit a jegyekről, na meg a labdarúgó világbajnokságról, amely ma kezdődik.
1: Cegléd Rádió. Változatos és

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perc. Ez a dalszól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
5: Hamis gulyásleves, A menü csülökpörkölt burgonyával, B menü fűszeres csirkemell joghurtos tésztasalátával, C menü tejbe grisz kakaószórással. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
5: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990 telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
5: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Változékony idő lesz. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit. Itthon veszélybe került a javítóintézetek működése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrvodé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11.000 sérültje van. 50.000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26.000 mentő és 17.000 önkéntes vesz részt. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon négyen utaztak, az autóban ketten ültek. Sérültekről nem érkeztek hírek, a baleset körülményeit vizsgálják. Holnap kezdődik a Kulti kikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsűnek és a Gyarmati Fanné naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépő között lesz Kolta Kántai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Vár is.
2: Az időjárásról.
7: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Remélem velem tartanak, a plusz-minusz 2-t folytatjuk természetesen a dalokkal. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóppal folytatjuk, tartsanak

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretett, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Megtévesztve ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma ismét bebizonyosodhat, hogy nálad a siker egyik legfontosabb kulcsa a koncentráció. Ha nem hagyod, hogy az agyadat lefoglalják a folyamatosan érkező hírek, ha nem hagyod, hogy eltereljék a figyelmedet a közeledben lévők, akkor igen rövid idő alatt tudsz még olyan feladatokat is elvégezni, melyek sikere még talán neked kétséges volt. Bika, ma próbáld meg a körülötted lévő történéseket egy kicsit lazában kezelni és elővenni azt a szemüvegedet, amely segít megmutatni neked az élet vidámabb oldalát is. Nem lehet ugyanis úgy élni, hogy állandóan idegfeszültségben és készültségben vagyunk. Lazíts ma egy kicsit, és vedd rá erre a környezeted is, jár neked. Ikrek, te modern és haladó embernek tartod magad, de talán még neked is vannak olyan szokásaid, melyeket nehezen vagy képes megváltoztatni. Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor kénytelen leszel valamihez olyan alternatív módon közelíteni, amit eddig talán még szinte eretnekségnek tartottál. Vedd könnyedén, változik a világ, változ vele te is. Rák, ma jó eséllyel kerülsz vita közeli helyzetbe, amely legvalószínűbben valamilyen munkával vagy munkahelyek kapcsolatos kérdésben jön elő. Nem kell azonban harcolnod az igazadért, lehet, hogy úgy is eléred a célodat, ha inkább csendben maradsz és hagyod, tegyen belátása szerint a másik fél. Jó eséllyel az öletbe fog hullani az igazság. Oroszlán, ma rátörhet a szorongás a koroddal és esetleg a külső megjelenéseddel kapcsolatosan, és azon kezdhetsz aggódni, hogy akire szeretnél jó benyomást tenni, talán nem tart téged elég szépnek. Emiatt felesleges aggódnod, de ugyanis mindig adtál a külsődre, aminek meg is van az eredménye, és ez nem változott meg. Akinek pedig ez esetleg nem elég, az nem is érdemel meg téged. Szűz, ma a magánéletedben legyen az egy intim kapcsolat, vagy akár barátság, törekedj a harmóniára és a nyugalomra, és ezt igyekezd közvetíteni mindenki felé, aki körülvesz. Ma ugyanis megvan benned az a különleges képesség, hogy megnyugtass mindenkit magad körül viselkedéseddel és akár néhány szóval. Használd ezt az erőt. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot. Ceglid Rádió.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-t Ön a Cegli Rádióban. Mérleg, ma talán szívesebben töltenéd el a napot a szabadban, kikapcsolódva, szórakozva, de a kötelességed, a munkád, vagy egy valakinek adott ígéreted ebben megakadályoz. Teljesíts hát, amit kell, vagy ígértél, de ne többet, ne engedd, hogy visszaéljenek a jó indulatoddal, neked is van ugyanis egy életed. Skorpió, ma valami új és izgalmas várat rád, és ez jelenthet egy programot, új munkát, vagy akár egy friss ismerettséget is. A döntés a tiéd, de mielőtt tennél bármit is, gondold át alaposan, hogy vajon tényleg most van itt az ideje, hogy alaposan átforgasd az életed egy fontos területét? Nem lenne jobb mindezt későbbre halasztani, érdemes ezen elgondolkoznod. Nyilas, ma úgy ébredhettél reggel, mint egy igazi energiabomba. Minden szempontból a csúcson lehetsz. Így legyen akár valamilyen magánjellegű feladatod, vagy akár a munkádat kell végezned, valószínűleg csúcs teljesítményekre leszel képes. Arra azért ügyelj, hogy maradjon belőled valamennyi estére, és van ugyanis valaki, aki megérdemelne körülötted egy kis törődést. Bak, mostanában kissé túlhajszoltani az, amit az okoz, hogy egyszerre próbálsz helytállni a munkádban és a magánéletedben is. Most viszont olyan idők járnak, amikor nem lehet minden fronton egyforma intenzitással harcolni, mert abba tönkre is mehetsz. Adj alá egy kicsit a saját magaddal szemben támasztott elvárásokból legalább egy ideig. Vízöntő. Ha mostanában megváltozott a viselkedésed, és a mindennapjaidbe egyre kisebb mértékben fér bele a bolondozás és a vidámság, az természetes, hiszen talán megszaporodtak a problémák körülötted. Mindezek ellenére az életet sokkal elviselhetővé tesszük, ha nehéz időkben is megőrizzük a humorunkat. A te esetedben pedig ez különösen fontos, hiszen a körülötted élők számára is gyakran nyújt vigaszt a derű, mely általában belőled árad. És végül halad. Ma valamivel kapcsolatban, melyben részt kellene venned, vagy amit el kellene végezned, valamilyen zsigerből jövő ellenállást érzel, amit nem szabadna figyelmen kívül hagynod, hallgass az ösztöneidre, hiszen az nem véletlenül olyan erős benned, megvéd attól, hogy olyan dolgot tegyél, ami veszélyes lehet rád nézve. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléden.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sok felé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: délelőttnek vége. A délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel, kedves hallgatók. Pár perc múlva Alex Warren énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony idő lesz, heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11 ezer sérültje van. 50 ezer ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 ezer mentő és 17 ezer önkéntes vesz részt. Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka, 13 ember meghalt, 86-an megsérültek, részben megsemmisült egy 5, valamint egy 9 szintes épület, egy 16 emeletes épület felső emeletei leomlottak. Megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. Több ember a romok alatt rekedt, így a halottak és a sebesültek száma még nem végleges. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Az éjszakai támadások miatt a lengyel hadsereg elővigyázatosságból harci repülőgépeket is riasztott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot, a kórházak működésének átláthatóbbá. tételére. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatal korúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A fő gyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult.
2: Az időjárásról.
6: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettő azonnal folytatódik a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozók egy pöppet, azaz július másodikával, csütörtökkel. Maradj

0: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábas és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi.

tanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

0: Kedves hallgatók, július 2-a van. A mai napon az Ottók ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Jerő, Mária és Marcián nevű ismerőseiket is. Egyébként az Ottó a német Otton évből származik, szigorúan rövidóval mind a kettő. Ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője. Jelentése: birtok, vagyon. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk, még pedig születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM

0: kedves hallgató, már is születésnaphoz zenésszel folytatjuk itt a 92-től. Ma ünnepli 75. születésnapját Pataki Attila, aki ugye 1974-től az Edda művek énekese, frontembere, a vasgyári lakótelepen született. Édesapja honvéd főhadnagyként harcolt a II. Világháborúban, majd 2,5 év szovjet hadifogság után tért haza, és a Lenin kohászati művekben dolgozott. Édesanyja a közeli csokoládégyár dolgozója volt. Egy testvére született, Valéria. Házuk közvetlenül egy húsüzem mellett épült. Tanulmányait a vasgyári általános iskolában, majd a Kóskároly építőipari technikumban folytatta. Egy évig a Kilián György gimnáziumon tanult, mert a túljelentkezés miatt elsőre nem vették fel a technikumba. Szóval 14 éves korától a DVTK igazolt futóversenyzője lett, de már középiskolai évei során tagja volt alkalmi zenekaroknak is. Az iskola elvégzése után egy ideig a Lenin kohászati művekben dolgozott, majd jelentkezett a tanárképző főiskolára, egy nagyon rövid ideig testnevelést oktatott egy miskolci iskolában. Ezután építész technikusként dolgozott tovább, mint ellenőr. Profi sportolói ambícióiról vese problémái miatt le kellett tennie. 1974-ben az akkor már létező Edda zenekar, melyet a Nehézipari Műszakegyetem hallgatói osztott létre, énekest keresett. Meghallgatást tartottak, amelyre Pataki Attila is jelentkezett, és végül őt választották. Azóta létezik a csapat, Pataki Attila pedig, ahogy mondta, ma ünnepli 75. születésnapját. No, hogy Eddával folytatjuk azonnal.
1: Szemlét Rádió! Szemlét Rádió! 92.5!

hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 76 éves lenne a mai napon Jakab György zenész, zeneszerző, dalszövegíró, énekes, a Neoton Familia egykori billentyűse. Zenés családból származott, először a kis rákfogó, majd a Winkelmeyer Brass tagja volt. Itt kezdett el énekelni. Hangjára hamarosan felfigyeltek és meghívták a Neoton együttesbe, ahol már dalszerzőként is debütált. A Neoton Familia 90-es első feloszlása után a Magneoton kiadónak volt résztulajdonosa és producere. Közreműködött többek között Zorán, Zoltán Erika, Zambó Jimmy, Gergely Róbert, a 100 fok Celsius és az Alfa Járók lemezein. Váratlanul került kórházba 1995. decemberében, hatalmas életkedve és erős szervezete ellenére nem tudott megbirkózni a korral, 1996. februárjában elhunyt. Az 1998. április 24-i Budapest sportcsarnokban megrendezett győdnapi Neoton Familia koncerten ifjabb Jakab György játszott édesapjáén. Pásztor László és Bardóczi Gyula koncertet követően hoztak létre alapítványt Jakab György emlékére, aki tehát ma lenne 76 éves. Itt a 92-től már is egy Neoton dallal folytatjuk a Cegléd Rádióban. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

Köszöntjük kedves hallgatókat Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Ezt a slágert játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony idő lesz. Horváth P. András jogász lesz a közmédia átmeneti vezetője. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az iskola kezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán azt írta, a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 100 000 forintos iskola kezdési támogatásban részesül majd több 100 000 gyermek családja, a kormányfő mára ígérte részletes tájékoztatást. Horváth P. András jogászt jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van. Közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. 8 nappal a venezuelai földrengés után élve mentettek ki egy 43 éves férfit a romok alól. A biztonsági őrre egy beomlott őrbódé alatt találtak rá nemzetközi mentőcsapatok. A 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengéseknek a hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11 000 sérültje van. 50 000 ember eltűnt. A mentési munkálatokban több mint 26 000 mentő és 17 000 önkéntes vesz részt. Kisgyermek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült, közölte a rendőrség. A gyanúsított egy 11 éves kisfiú engedély nélkül ült volán mögé, majd elvesztette az uralmát a gépjármű felett. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt. 5 szerzetes a helyszínen, 3 társuk a kórházban halt meg. Idén már több mint 800 halálos áldozatot követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az április 6-a és június 21-e közötti időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz.
2: Az időjárásról.
6: Napközben a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a 20-2. Kérem szépen fontos, hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, és persze szólnak a kiváló slágerek olyannyira, hogy leginkább a zenéké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben, ezért is maradjanak vele.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelem.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédje Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Szép felállni.
1: Kedves hallgatók, a mai plusz-minusz kettőnek vége. Mindjárt indul a csütörtök délután, mutatom, hogy mivel. A következő órát Michael Jackson kiváló slágerével nyitom. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászorulók, kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azon 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhely iskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják. A második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte a kormányfő és hozzátette, a támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. A közmédiának a magyar embereket kell szolgálnia. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte Facebook oldalán, annak kapcsán, hogy az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. Tarz Zoltán azt írta, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába. Hangsúlyozta, az ideiglenes vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása és racionalizálása, a propaganda megszüntetése és egy hiteles, függetlenül és objektívan tájékoztató médium kialakítása. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezen túl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot a kórházak működésének átláthatóbbá tételére. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tető szerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. Azt egyelőre nem tudták megmondani, hányan voltak, de az intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok.
7: Az időjárásról.
8: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben az 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábor és vendégé. Részleteket picit később, tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy régebbi beszélgetés szól majd a folytatásban, hogy mi a téma, mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, jelesül is éppen a 121. és most is természetesen Szebeni Dáviddal, a Településfejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz!
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm azoknak a hallgatóknak is, akik már ilyen régóta követnek bennünket.
2: Bizony, bizony. És hát követhetnek is, mert sok érdekes dologról szó esett már. Mostanában többször esett szó az Aszaló utcáról, ami ugyebár ott a kórház mögötti utca, mondhatni.
3: Így van, most és már nagyon megismerték többen ezt, hogy hol van.
2: Igen, mert azt hiszem, hogy akik azért távolabb laknak tőle, talán annyira nem ismerték ezt az utcát, de hát nem is volt nagyon érdemes ismerni, mondhatni, mert azért nem mutatott egy nagyon szép képet. Mostanában nagyon sok dolog megmozdult ott abban az utcában, és valami ott elkezdődött. Mi is kezdődött el igazából?
3: Itt egy kicsit visszatérnék arra, hogy talán azt mondtad, nem is nagyon volt érdemes. Én azt gondolom, hogy aki városfejlesztéssel, városvezetéssel foglalkozik, annak pont, hogy nagyon is érdemes ismernie ezeket a helyeket.
2: Igen.
3: Mert ezek azok a helyek, ahol a legnagyobb értéket lehet általában teremteni egy városnak vagy egy falunak.
2: Mert hogy mit lehetne fejleszteni azon, ami már úgy is fejlett, ugye, hanem éppen azokon a területeken lehet fejleszteni, amelyek ráfér ez a fejlesztés.
3: Így van, itt lehet a leglátványosabb változásokat elérni, és akár a ceglidiek mentális térképén ez az Aszaló utca környék, a keleti kertvárosnak ez a méltatlanul elfeledett tartalék területe, ami egyébként igen közel van városi szolgáltatásokhoz, ez a mentális térképén nem nagyon volt az embereknek. Vagy maximum annyiból, hogy ez az az utca, ahol mondjuk a Kékkő utca is található, ezzel párhuzamos, úgy vagy Aszaló, és Kékkő utca.
2: Pontosan.
3: Ezek mennek így egymással párhuzamosan a Szegedi vasútvonal irányába. Nagyjából ennyit lehetett tudni, meg hogy x éve ott még volt valamiféle vonulás a Kékkő utcában, lehet, hogy emlékeznek rá, és ennyi volt a mentális térkép általában. Pedig, ha valaki járja azt a környéket, észreveheti, hogy a környék egy része már megváltozott. Például a Kékkő utcában, ha csak elmész ott a Kékkő utca eleje felé, takaros házak vannak, rendben tartott porták. Ez már egyáltalán nem az, ahogy a korábbi évek tapasztalatai alapján valaki ezt elképzelni. De az Aszaló utcában ez a változás sokáig váratott magára, és talán az egyik legcsúnyább része ennek az Aszaló utcának pont a kórház mögött volt egy elhagyatott telek, egy leomlott putri, valahogy beszéltünk is róla korábban, is rengeteg szeméttel, több száz köbméter hulladék illegálisan odapakolt. Irdatlan állapotok voltak, ahogy egy közösségi médiás kommentelő az oldalamon megjegyezte. Na hát, múltkor beszéltünk arról, hogy elkezdtük ezt a munkát, és egyébként ceglédi összefogással, ceglédi szakemberekkel, most már azt tudom mondani, hogy innen a rádióból vélhetően már oda megyek a végén a munkaterület visszavételre, hogy képzeld el, hogy el lett takarítva minden, és érdekesség, hogy egyik ilyen beruházás hozza a másikat. A szomszéd telken is elkezdett a tulajdonos takarítatni, mégpedig ott is voltak ilyen illegális hulladékok, meg susnyások, ezek is eltűnnek onnan, úgyhogy már is azt mondhatjuk, hogy egy beruházásból, egy ráfordításból lett kettő, és ami nekem mondjuk különösen jól esett, hogy például a Roma önkormányzat a tegnapi napon kijött nekünk segíteni,
2: igen,
3: a Településfejlesztési Szövetségnek egy ilyen környezetszépítési programjában, mi most közösen dolgozunk egy-két helyszínen, és az Aszaló utcában mi a Roma önkormányzat munkatársaival, önkénteseivel gyakorlatilag szemetet szedtünk, illetve, hogy megakadályozzuk majd, hogy újra jön az illegális hulladék.
2: Fontos, bizony, igen, igen.
3: Bár lesz térfigyelő kamera, de azért mi nem bízjuk a véletlenre, ez kerítés is. Kerítés oszlopokat tett le a Roma önkormányzat, és azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű volt az összefogás is, meg ahogy dolgoztak. Olyan gyorsan, olyan szervezetten, úgyhogy le a kalappal. És én ezt szeretem igazán, amikor meg tudjuk mutatni, hogyha így mi ceglédiek összefogunk, szorgalommal, abból nagy dolgok születnek.
2: Hogyne, hogyne, és tulajdonképpen ez a városrész olyan, ami tényleg kiesett az egész városból, ott a városszéli akármi volt ez, holott tulajdonképpen nagyon jó helyen van, hiszen ugye hát a kórház is ott van mellette, most már oda költözik majd a rendelőintézet is, bevásárlóközpontok, stb. Tehát tulajdonképpen
3: benzinkút egy... Benzinkút lesz a környéken.
2: Igen, tehát egy ilyen kis alváros központá is válhat.
3: Nagyon jó, pontosan ahogy mondod, ez egy városi alközponttá alakult, egy ilyen félig spontán rehabilitációval a Szolnoki út, Törteli út, illetve a Béketérnek a környéke. Egy jó városfejlesztés, ezt kell, hogy kihasználja, természetesen előre gondolkodva, hogy igen, tudjuk, hogy lesznek a környéken ilyen fejlesztések, akkor most már érdemes hozzányúlni ezekhez a elhagyatott területekhez is. Ez most nyilván nem önkormányzati akció volt, de persze, mi az önkormányzatot messze menőkig partnernek tekintjük. Mi a Településfejlesztési Szövetségnél magáncégekkel, önkormányzatokkal dolgozunk együtt. Itt például nem csupán a Roma önkormányzattal, hanem a másik oldalon Cegédváros önkormányzatával, hiszen
2: nyilván, igen.
3: Ha jól emlékszel, a térfigyelő rendszert azt, hogy mi felajánlásunkból az önkormányzat egyetértésével bővítjük. Úgyhogy így áll össze az első lépésekből ez egy olyan környéké, amivel már érdemes elkezdeni gondolkozni. De ezek a nagyon alap dolgok. Viszont így születik egy valódi városrehabilitáció.
2: Igen, igen, ilyen új kis kertvárosi részben gondolkodtok tulajdonképpen?
3: Itt majd az önkormányzattal közösen kell gondolkozni. Az én elképzelésem az, hogy ebből egy nagyon jó lakóövezet. Most is oda van sorolva, tehát ezek belterület és falusias lakóövezet, de ez a terület ennél többre érdemes. Itt azért egy komplex tervrendezést kell csinálni, terv szerinti rendezést, a város település rendezési eszközeiben át kell gondolni a parcellálkoztását, a jövendőbeli utcáknak a helyét, a közlekedésnek a megoldását, hiszen ne feledjük, hogy azért ez jár valamiféle forgalom növekedéssel is, majd később, de még mindig jobb, hogyha ide költöznek az emberek, mint mondjuk 7-8 kilométerre a városközponttól az öreg szőlőbe, ahol aztán az önkormányzatnak több kilométeren keresztül kell kiépíteni mondjuk az ivóvíz vagy a szennyvízhálózatot.
2: Erről is nem egyszer beszéltünk.
3: Ez sokkal jobb, és ez a település rész ez sokkal többre érdemes, és én úgy gondolom, hogy belátható időn belül, tehát néhány éven belül meg fog változni annak a környéknek az arculata.
2: Igen, ez azért ettől függetlenül nyilván nem kevés pénzbe kerül, pénzt pedig hát honnan lehet szerezni, többek között például pályázatokból is, ugye?
3: Így van, pályázatokból is, és ha már így felvetetted, érdekes, hogy Magyarországon sok önkormányzat még mindig nem gondolkodik a nemzetközi pályázati lehetőségekben.
2: No, hisz.
3: Tehát azt nézik, hogy ha van hazai kiírás, akkor arra pályáznak, ha meg nincsen, hát akkor meg vannak lőve. Szerencsére egyre több önkormányzat ismeri fel Magyarországon, hogy ezekre a nemzetközi együttműködésekre, pályázatokra, partnerségekre szükség van. És most van is egyébként három pályázat, ahol akár Pest megyei önkormányzatok is benyújthatnak pályázatokat. Reméljük, hogy hallgatja pár önkormányzati kolléga ezt az adást, ha más nem valahol itt a környékben, de én úgy gondolom, hogy szokták. És az első az a European Urban Initiative, ez az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés, ez a legnagyobb most, ez 2 millió euró.
2: Ez azért, az már jól hangzik, igen.
3: Igen, hát az két évre az összességében mondjuk forintban talán olyan 800 millió körüli támogatás.
2: Abban már lehet azért kezdeni valamit.
3: Így van, lehet beruházást is finanszírozni, nem teljesen beruházásra van ez egyébként, hanem arra, hogy valamilyen újításokat, valamilyen városi probléma megoldására bevezessen helyben az önkormányzat a partnereivel együtt. Ez nem kell, hogy európai szinten újdonság legyen, lehet ez egy jó példa is, amit láttak más országban, vagy akár országon belül más településen, de helyben még újításnak számít. És ez lehet az, hogy mondjuk hogyan kezeljük a lakhatási válságot, vagy hogyan nyújtsunk valamilyen digitális szolgáltatást a lakosságnak. De az is lehet, hogy mondjuk, ha az a probléma, hogy elsivatagosodik a város és környéke, akkor hogyan tudjuk mégis fenntartani a zöld felületeket, hogy azért a városi ökoszisztéma is
2: nem mindegy,
3: tudjon szolgáltatni különféle természeti szolgáltatásokat, és akkor azt mondjuk, hogy na, például annál a településen ezt úgy csinálták meg, hogy volt egy ilyen fajtalista növényekből, volt egy ilyen esővíz hasznosító berendezés, mint például Athénban, ami szűrés, akkor sok minden lett, valamiféle kísérleti fejlesztés. Ha valaki kisebbre lőne, és mindemellett szeretne kiépíteni kapcsolatokat más településekkel, ami jól jöhet egyébként majd később, amikor nagyobb pályázatra pályáznak nemzetköziben, akkor például itt van az Urbect-nek a felhívás. Az Urbect az tudásmegosztásról szól, valamilyen városi, települési problémára közösen dolgoznak ki, és próbálnak ki megoldásokat a települések, és akár 3-4-5-6 település áll össze egy hálózatba, különböző államokból.
2: De jó.
3: Nagyon jó terep Magyarországnak, és egyébként az Urbect-ben vannak magyar szakértők is, akik segítenek ebben. Ez már egy viszonylag régi program. És a harmadik, amit én tudnék ajánlani Pest vármegyei, sőt, akár Ceglét környéki településeknek is, érdemes majd megnézni, ez a Network of Towns, ami a CERV-ben, ez az Európai Uniónak egy olyan programja, ami az állampolgári jogokról, egyenlőségről, demokrácia előmozdításáról szól. Itt kell kiépíteni partnerséget mondjuk 4-5, esetleg 6 önkormányzattal vagy önkormányzati szövetséggel, és azt mondjuk, hogy olyan projektet szeretnék megvalósítani, ami mondjuk arra szolgál, hogy valamilyen területen erősítsük a lakosoknak a bevonását a döntéshozatalba. És ez nem az, hogy közmeghallgatás, hanem ha emlékszel rá, például lehet egy közösségi gyűlés rendszert tartani valamilyen témában, bizony, ahol ez még ugye nem olyan bevett módszer. Vagy lehet az, hogy hogyan lehet a lakosokat képezni arra, hogy mik a jogaik, és ezért hogy tudnak kiállni. Igen. Akár mondjuk környezeti témákban.
2: Így van, és ez nem csak nekik jó, hanem nyilván az egész környezetüknek, mert itt is azért nyilván nem csak arról van szó, hogy van egy darab aszaló utca, és akkor ott most megjavulnak majd a körülmények, hanem nyilván ez a közvetlen környezetére is ki fog hatni.
3: Ugye? Így van, ez más, amiket mondtam, ez már azért általában egész városi, vagy éppen községi szintű dolgok, de mivel nagyon fontos rész, hogy partnerséget alakítson ki más országokban lévő településekkel, ez már kicsit a külügy felé is elmegy,
2: mert manapság
3: településnek nem elég, ha úgy a várostáblán belül gondolkozik, hanem egy jó városvezetésnek gyakorlatilag úgy kell működnie ilyen szempontból, mint az országoknak, hogy igen, kell egy ilyen mini külügyminisztérium is, tehát kell diplomáciai tevékenységeket is végezni egy településnek. Nyilván mérettől függően kevesebbet, vagy éppen többet, de az igazán sikeres városok például, amit én látok, akár Magyarországon is, nagyon intenzíven ápolják ezeket a kapcsolatokat, és szakmai kapcsolat, de ez nem a 90-es éveknek az a testvérvárosi vonala, amikor dínom-dánom helye húja, és akkor ebben mondjuk kiismerült, azért ennél már a sikeres települések tovább mentek.
2: A mindennapokra is
3: ezek
2: kihatnak.
3: Ezek szakmai gazdasági kapcsolatok egyben.
2: Igen, igen. Ó, és ezek itt vannak tulajdonképpen, csak rájuk kell figyelni, le kell csapni ezekre a lehetőségekre, össze kell fogni városon belül is, és természetesen akár külföldi településekkel is.
3: Így van, és én a környékbeli polgármesterekkel szoktam beszélgetni, erről szoktam nekik javasolni, hogy merre menjenek, illetve a Településfejlesztési Szövetség az egyébként nyújt ilyen jellegű konzultációkat, információkat önkormányzatoknak, hogy akkor itt van, elküldjük nekik e-mailben a partnereinknek, sőt, mi azt is felajánljuk, hogy kicsit beszélgetünk velük arról, hogy milyen irányba érdemes mozogni, adunk tanácsot, és egyébként vannak olyan önkormányzati partnereink, akikkel meg olyan jó az együttműködés, hogy közösen pályázunk.
2: Nagyon jó. Az meg nagyon nem jó, hogy lefutott itt a kis műsoridők lassacskán. Tényleg ennek mikor lehet úgy látszatja, hogy érzed, hogy amikor úgy észreveszik itt Cegléden is, hogy valami picit megváltozhat, és meg is tudjuk változtatni.
3: Szerintem ez a változás azzal már elindult, hogy az ifjúsági főváros címe Gyergyószent Miklóssal közösen megnyerte a város. Ez egy nagyon jó jelzés
2: jó,
3: arra.
2: Jó kis dobbantó deszka.
3: Igen, ez egy nagyon jó jelzés arra, hogy érdemes együttműködni, érdemes összefogni. Példaértékű volt szerintem az az összefogás, amit itt a civil szféra, az önkormányzati dolgozók bemutattak a fiatalokkal együtt. Például a Cegléden erre kell építeni. De azt tudjuk, hogy a ceglédi önkormányzatnál még nem nagyon adtak be nemzetközi pályázatokat, nagyon kevés, és ennek az egyik gátja, mint a legtöbb városban településen Magyarországon, a nyelvtudás.
2: Aha.
3: Manapság egy önkormányzati vezetésnek vagy ha a vezetésnek nincsen, de legyenek olyan szakemberei, tudni kell folyékonyan angolul.
2: Ez a legfontosabb.
3: Beszélni, igen. Olvasni és írni is. De nem kell megijedni, mert most már azért a mesterséges intelligenciával megtámogatott fordító programok nagyon sokat levesznek egyébként teherben.
2: Jogos,
3: és ezt javaslom
2: igen.
3: Én a kisebb önkormányzatoknak mindenhol az országban rendezvények, hogy ne féljenek tőle, mert most már vannak olyan eszközök, amivel akár egy ember nagyon jól el tud boldogulni egy hosszabb angol dokumentummal, és sőt,
2: igen.
3: Mesterséges intelligenciával együttműködve, akár meg is tud írni a saját nyelvén egy dokumentumot, egy pályázati dokumentumot, amit lefordít majd angolra a szoftver, és csak ellenőrizni kell.
2: És csak
3: valakinek.
2: Igen. Ó, lesz itt még miről beszélni ezzel kapcsolatban, azt hiszem, ugye?
3: Így van, és ha beszélni kell, rám mindig számíthatsz.
2: Abban hiba nincsen. Most is jó sokat beszéltél, ahogy elnézem itt a...
3: Majd megvágod.
2: Az óránkat, úgy van. No, hát hál' Istennek azért volt is miről beszélni, és lesz is miről beszélni, úgyhogy akkor innen folytatjuk. Hát nem biztos, hogy ugyanezzel a témával megyünk tovább a következő 122. részben, de ez volt a 121. rész a fejlesztés és Terhe mellett című sorozatunkból. Szebeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének még egyszer köszönöm szépen ezt a sok érdekes, izgalmas információt, és nagyon várjuk, hogy ennek tényleg látszatja is legyen majd itt Cegléden. És köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Én is, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak bennünket.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió. 92.5.
0: Egy régebbi beszélgetés szólt itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk slágerekkel. Tartsanak vele!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre, július

majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerő szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Jogsegélyszolgálat indult a roma közösségeknek. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon. Keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Csaknem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban és a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azon 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forint augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak, közölte Magyar Péter. Az elmúlt három hét végén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Késnek a vonatok a Budapest-Pozsony-Prága vonalon, mert Pozsony és Érsekújvár között meghibásodott a felső vezeték, emiatt várhatóan este 6 óráig a Metropolitan Railjeteknek és az Eurocityknek kerülniük kell. Az utasoknak jelentősen megnövekedett menetidővel, esetenként rövidebb útvonalon közlekedő vonatokkal kell számolniuk, közölte a MÁV. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát.
2: Az időjárásról.
6: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 28 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok. A csütörtök délutánt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
6: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Mi

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-től a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. A való világ után Fenyvesi Barna nem az a lány párjaként vált ismerté, már akinek ismertek ők, sőt, meg is kérte az énekesnő kezét, de a jegyességük alig több mint egy hétig tartott. A kapcsolatuknak állítólag Fanny hűtlensége vetett véget, bár ő ezt azóta sem ismerte el, így azt, hogy mi az igazság, csak ők ketten tudhatják. A szakítás körüli balhét azonban az egész ország végignézte. Ugyanis elképesztő nyilvános sárdobálás indult be, ami az exek csatájában csak folytatódott, és bár a hírek szerint nem az a lány Serleg Albert mellett azóta rálelt a szerelemre, kettőjük viszonya továbbra sem rendeződött. Az exek csatája új évadához kötődően egy reunion epizódra szintén sor kerül, ahol a tavalyi évad szereplői közül többen visszatérnek. Köztük van természetesen nem az a lány és Fenyvesi Barna is, akiknél úgy tűnik pont ott folytatódnak a dolgok, ahol egy évvel ezelőtt a bajták. Az egykori villalakú ugyanis azt állítja, annak ellenére, hogy nem az a lánynak új párja van, Opitz Barbie exe, azaz Serleg Albert személyében olykor az éjszaka közepén az ő társa keresi. Ebből a kijelentésből pedig természetesen hatalmas balhé lett, amire Kamarás Norbi is csak kapkodta a fejét műsorvezetőként. A csatorna rövid videójában, ami egy kis betekintést nyújt a Reunion epizódba, látható, ahogyan az egykori sztárpár mind sem törődve a kamerákkal egymásnak esik. Valószínűleg olyan időpontomban jön ez meg, hogy te szeretnél velem kommunikálni, amikor esetleg mondjuk becsicsentesz, vagy bármi ilyesmi vetette fel Barna. Én egy példát tudok erre mondani, amikor ez ténylegesen így volt, az pedig konkrétan a műsor után volt valamikor, de hogy én veled kommunikáltam bármikor azóta bármennyi keveset is, nem tudok ilyet mondani. Viszont ebben teljesen igazad van, volt egy alkalom, válaszoltam, még higgadtam Fanni. Jó, de Sophie is egy hónapja hívott még, hogy ott vagy a ház előtt és menjek le, mert nem vagy képben, és én vagyok az egyetlen, aki meg tud nyugtatni, folytatta a valóságsó sztár. Oké, akkor álljunk meg, velem nem beszéltél, én nem hívtalak, de most megint odafajulunk, hogy elkezdünk vitatkozni. Elkezdesz velem kötekedni, most is mondod, hogy ott volt a barátnőm a ház előtt, és azt mondta, hogy gyere le, mert csak te tudsz megnyugtatni, hát nem is tudok róla, de akkor menjünk bele. Ezt kifütyültem, akkor csináljuk, kelt ki magából Fanny teljesen, de az egyelőre sajnos nem derült, hogy végül sikerült-e rendezniük a vitát, nekem van egy tippem, biztos, hogy nem. Akit érdekel, nem az a lány, és ennek a barna gyereknek a története, az kattonjon a borsonline.hu felületre.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Labdarúgó világbajnokság elsőként Harry Kane megmentette Angliát a plamától. Az angolok bő negyed órára voltak attól, hogy a kongói DK hazaküldje őket, de Harry Kane duplájával megmenekültek. De kiállítja meg az ellenállhatatlannak tűnő franciákat. A 2008-as Európa-bajnok spanyol válogatott sztárja Marcos Senna Borsos Lászlónak az utódok esélyeiről beszélt, és a Nemzeti Sport kiküldött tudósítója elvegyült a Mexikó városi forgatagban, melyhez foghatót alig látott a világ. A társházigazda már most úgy ünnepel, mintha megnyerte volna a világbajnokságot. Világbajnokság 8, címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a nemzetisport.hu oldal is foglalkozik ezekkel a témákkal. 50 éves a Fradival és a Werderrel magyar és német bajnok Lisztes Krisztián. Somogyi Zsolt születésnapi interjújában szó esik a kezdetekről, amikor 3 labdáért vitt el a Ferencváros, az elmaradó 50. válogatottságról, a sérülésről, ami miatt nem igazolhatott Spanyolországba, és a gyermekekről, akikre viszont éppen emiatt több ideje maradt. Lisztes Krisztiánnal is foglalkozik tehát a portál. Betlem Dávid eltökélt volt és megnyerte az összetett világkupát. Párizsi bronzérmes nyílt vízi úszónk a gyermekkori álmok beteljesüléséről, Sárkány Zaláról, az olasz és német nagymenőköz fűződő igencsak megváltozott viszonyáról, és arról is beszélt Kovács Erikának, hogy Szokolai Lászlóval célba veszik a Los Angeles-i olimpiai aranyat. És még Fucsovics bravúr Wimbledonban, Silverstone-ban folytatja a Forma 1-es cirkusz. Az UVSN-ői vízilabdázóit Bencúr Márton edző szerint alábecsülik, a jégkorongó Szongo Domán pedig már sajtótájékoztatót is tartott az ő draftoló Buffalo-ban. Tömás mellett ezekkel a sportágakkal és sportolókkal is foglalkozik, tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
4: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Egy trió érkezik hozzánk, azaz itt lesz velünk nem sokára David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I Movies névre hallgató hölgy. Tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Újabb rendkívüli parlamenti ülés jön, szigorú ellenőrzésekbe kezdett a rendőrség, keleten lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az iskolakezdési támogatás célja, hogy minden gyermek megfelelő felszereléssel kezdhessen neki az új tanévnek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, hogy a hozzájárulás elsősorban az alacsony jövedelmű családokat, az egyedülálló szülőket, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelőket segíti. Várhatóan mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintot. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarország Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket. Jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. A kormány a vármegyék helyett, ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszünteti tervezett elnevezéseket. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, melyekben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Kisgyerek hajtott bele a szülei teherautójával egy buddhista menetbe Tájföldön. 8 szerzetes meghalt, több mint 10 megsérült. A 11 éves fiú engedély nélkül ült a volán mögé, majd elvesztette az uralmat a gépjármű fölött. Az ünnepi menetben összesen 35 szerzetes és 5 világi buddhista vett részt.
2: Az időjárásról.
8: Estig a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megdövekszik a felhőzet, helyenként a zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei-tó 24, a Tisza-tó 28 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában Süveges András, utána érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi. A jól megszokott módon tartsanak velünk, mindjárt foglalkozok a mai nappal, július 2-ával csütörtökkel, ezért is hallgassanak rám.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Hányadik vagyok a sorban?

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak.

Hát,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió.

0: Hallgatók, július 2-a van, a mai napon az Ottók ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Jerő, Mária és Marcián nevű ismerőseiket is. Egyébként az Ottó a német Otton évből származik, szigorúan rövidóval mind a kettő, ez az ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Egy zene után folytatjuk még pedig születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92 Őszeglétre. Rádió.

0: születésnapos zenésszel folytatjuk itt a 92-től. Ma ünnepli 75. születésnapját Pataki Attila, aki ugye 1974-től az Edda művek énekese, frontembere, a vasgyári lakótelepen született. Édesapja honvéd főhadnagyként harcolt a II. Világháborúban, majd 2,5 év szovjet hadifogság után tért haza, és a Lenin kohászati művekben dolgozott. Édesanyja a közeli csokoládégyár dolgozója volt. Egy testvére született, Valéria. Házuk közvetlenül egy húsüzem mellett épült. Tanulmányait a vasgyári általános iskolában, majd a Kóskároly építőipari technikumban folytatta. Egy évig a Kilián György gimnáziumon tanult, mert a túljelentkezés miatt elsőre nem vették fel a technikumba. Szóval 14 éves korától a DVTK igazolt futóversenyzője lett, de már középiskolai évei során tagja volt alkalmi zenekaroknak is. Az iskola elvégzése után egy ideig a Lenin kohászati művekben dolgozott, majd jelentkezett a tanárképző főiskolára, egy nagyon rövid ideig testnevelést oktatott egy miskolci iskolában. Ezután építész technikusként dolgozott tovább, mint ellenőr. Profi sportolói ambícióiról vese problémái miatt le kellett tennie. 1974-ben az akkor már létező Edda zenekar, melyet a Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatói osztott létre, énekest keresett. Meghallgatást tartottak, amelyre Pataki Attila is jelentkezett, és végül őt választották. Azóta létezik a csapat, Pataki Attila pedig, ahogy mondta, ma ünnepli 75. születésnapját. No, hogy Eddával folytatjuk azonnal.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5!
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 76 éves lenne a mai napon Jakab György zenész, zeneszerző, dalszövegíró, énekes, a Neoton Familia egykori billentyűse. Zenés családból származott, először a kis rákfogó, majd a Winkelmeyer Brass tagja volt. Itt kezdett el énekelni. Hangjára hamarosan felfigyeltek és meghívták a Neoton együttesbe, ahol már dalszerzőként is debütált. A Neoton Familia 90-es első feloszlása után a Magneoton kiadónak volt résztulajdonosa és producere. Közreműködött többek között Zorán, Zoltán Erika, Zambó Csimi, Gergely Róbert, a 100 fok Celsius és az Alfa Járók lemezein. Váratlanul került kórházba 1995. decemberében, hatalmas életkedve és erős szervezete ellenére nem tudott megbirkózni a korral, 1996. februárjában elhunyt. Az 1998. április 24-i Budapest sportcsarnokban megrendezett győdnapi Neoton Familia koncerten ifjabb Jakab György játszott édesapjáén. Pásztor László és Bardóczi Gyula koncertet követően hoztak létre alapítványt Jakab György emlékére, aki tehát ma lenne 76 éves. Itt a 92-től már is egy Neoton dallal folytatjuk a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival. Előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sok felé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutató, mivel indul a következő egy óra hossza. Közös ismerős játszom azonnal a hírek után. Tartsanak velem, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben. Most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Újabb szigorítások jöhetnek az alaptörvényben. Megszűnhet a miniszteri jogköröt akkugyáraknál. Riasztást adtak ki több megyére zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kér. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre. A főispánok pedig kormány megbízottak lesznek, tette hozzá a miniszterelnök. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. Ezt a kormány szóvivői tájékoztatón jelentette be Köböl Anita. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Csaknem 870 milliárd forint hazahozatala és helyreállítási terv energetikai vállalásainak megvalósítása válik lehetővé 4 energetikai törvény módosításával, jelentette be Magyar Éva a kormány szóvivő. Az intézkedések elősegítik a szélenergia elterjedését, ami növeli az ország energiafüggetlenségét. Ennek része például az is, hogy a szélerőművek magasságát a jelenlegi 130-ról 199 méterre növelik. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak.
2: Az időjárásról.
9: Estig a keleti országrészben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a felhőzet. Helyenként a zápor, északkeleten zivatar előfordulhat. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. A Balaton 25, a Belencei tó 24, a Tiszató 28 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti Iszak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti Iszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András. Tartsanak velem, hiszen folytatjuk továbbra is a legjobb dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos, hasznos információkkal, programajánlóval, és foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
7: Változ.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: nyilvánossággal foglalkozunk, kedves hallgatók, itt a 92-tön. Nagyot megy a közösségi médiában a 2020-ban meghalt argentin futballikon Diego Maradona mondata, aki állítólag már 2018-ban megjósolta, hogy negyedekre fogják szabdalni a foci meccseket az észak-amerikai világbajnokságon, és valóban találni cikket róla, amiben ilyesmiről beszél. Maradona 2018-as oroszországi VB-n a venezuelai Telesur kommentátora volt, aminek műsorában már azt is kritizálta, hogy három észak-amerikai ország rendezheti a 2026-os VB-t, ellenérzését az alábbiakkal indokolta. A kanadaiak jósi elők lehetnek, az amerikaiak 4-25 perces periódust játszanának a világbajnokságon, de 100 percet kéne játszanunk. Mexikó két meccset nyer, aztán szembe kerülnek Brazíliával vagy Németországgal is kiesnek. Papíron változatlanul két fél időre játsszák ugye a futballt a VB-n, de bevezették az ivószüneteket, amikre persze reklámokat is rádobtak. Ezt a közönség rendszeresen fügykoncerttel honorálja, több edző és játékos is beszólt már miatta. Gianni Infantino FIFA elnök szerint viszont nem rossz. A 442 felidézte már az 1994-es amerikai VB előtt is felmerült a játék negyedekre bontása, ugyanis az amerikai tévéket megijeszthette, hogy 45 perces játékrészek vannak, amiközben alig lehet reklámokat adni, ráadásul az 1990-es VB gól szegény és nyomokban unalmas volt. Ebben az évben az akkori FIFA elnök dobta be az ötletet, hogy a foci betörhessen az amerikai piacra. Az ötletet az UEFA és a szabályalkotó testület sem támogatta, ment is a levesbe, most nem vezetik be Európában, de például a mezőnyjátékosok hazaadásait innentől nem foghatják meg a kapusok, szóval volt új szabály azért, az 1994-es VB pedig így is pénzügyi siker lett. Hát ennyit a labdarúgó világbajnokságról egyelőre.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Folytatjuk a labdarúgó világbajnoksággal. Észak-Amerika számára valódi tét nem a torna alatt eladott sörök és hotdogok mennyisége, hanem az, hogy a mexikói futballszenvedély, az amerikai üzleti sikerek és a kanadai multikulturalizmus képes egy olyan új, fenntartható sportpiaci modell teremteni, amely a következő évtizedekben meghatározza a nagy labdarúgó események látványelemeit és a globális szórakoztatóipart. Ez a konklúziója az egyik gazdaságkutató alapítvány szerdán megjelent elemzésének, amely június 11-én, azaz ma kezdődő világbajnokság gazdasági hatásait járja körbe. A 2006-os labdarúgó világbajnokság minden eddiginél nagyobb bevételt hozhat a sporták számára, olvasható ebben az elemzésben. A FIFA előzetes becslései szerint a torna közvetlen bevételei elérhetik a 10,9 milliárd dollárt, egészen pontosan, miközben a világgazdaságra gyakorolt hatása meghaladhatja a 40,9 milliárd dollárt. Tovább az eseményhez kapcsolódó beruházások, szolgáltatások világszerte több százezer munkahely létrejöttéhez járulhatnak hozzá. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, aki a világbajnoki mezőny futballszakmai körökben sok kritikát kapó 48 csapatosra duzzasztásának egyik élharcosa volt, a torna jelentőségét érzékeltetve úgy fogalmazott, hogy olyan lesz, mintha 104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt. A FIFA természetesen arra is számít, hogy a világbajnokság növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában. A bevételek növekedése szinte minden területen látványos. A televíziós közvetítés jogok értéke 4,3 milliárd dollárra emelkedhet, a 2022-es 3,4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzés napi bevételeknél várható. Ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról 3 milliárd dollárra emelkedhet. A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el, a 104 mérkőzésből ugye 78-at ott rendeznek meg. A FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30,5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendezővárosokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és persze a szolgáltatások élénkülésére számítanak. Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generált, ugyanakkor a gazdaság méretéhez viszonyítva ott lehet a legerősebb a torna hatása. Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3,8 milliárd kanadai dollárt. A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót. Na hát kérem szépen, egyelőre ennyit a jegyekről, na meg a labdarúgó világbajnokságról, amely ma kezdődik.
1: Helyi információk első kézből. Ceglédrádió, a közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet. Majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, frissz zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a mikrofonnál ült és néha beszélt Süveges András, ugyanezt megteszi Becker Betty, ővé a terep este 8-ig, ezt követően pedig Vörös Nándi lesz majd a műsorvezető. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor újra. Kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, alsz.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Szigorodik az alaptörvény módosítása, vizsgálják a hőségriadó idején meghalt postások ügyét. Riasztást adtak ki több járásra az ivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, hogy azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Le kell mondania a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester tudott az üzemekből származó szennyezésekről, és évek óta tudomása volt azokról a határérték túllépésekről, amelyekről most elkezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, valamint pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak.
1: Az időjárásról.
5: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhő szakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Micsoda szép estét, köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, újra csak Becker Bernadett, hoztam délutánra egy kis esőt, mit szólnak, ne? Bár én hoztam volna, bár ilyen hatalmam lenne, és az sem biztos, hogy mindenki érezte, mert hogy megint azt vettem észre, hogy az város egyik felében esett az eső, jó kis zápor, a másik felében pedig semmi, az ég adta egy világon. De legalább cserélgetni a városrészeket. Nos, hát erről időjárási jelenségekről olyan sok szó nem esik majd a következő szűk két órában. Nyilvánvalóan az időjárásról magáról igen, majd egy kis előrejelzés, de legfőképpen szólnak a kiváló muzsikák, és azért egy-két színes hírrel is készültem önöknek. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertára lesz az ügyeletes patika. A gyógyszertárat a Kőrösi út 45 szám alatt találják. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

tehát az emlegetett időjárás előrejelzés. Holnap változóan felhős időre számíthatunk, több órás napsütéssel, de elszóltan még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A nappali maximumok 26-31 Celsius fok között alakulnak, hajnalban pedig 14-20 fok közötti minimumokra készülhetünk. Az északnyugati szél a csapadék gócok környezetében megerősödhet. Szombaton változóan felhős, mérsékelten meleg idő várható, több helyen hosszabb, rövidebb derült időszakokkal. Csapadékra csak elszóltan egy-egy futózápor formájában lehet számítani. A délutáni hőmérséklet 25-30 Celsius fok között, a minimumok pedig 13-20 fok között várhatók. A szél többnyire mérsékelt marad, időként

0: Megérkezett a hidegfront, a gyors időjárás változás megterelheti a frontérzékenyek szervezetét, fokozódhat a fejfájás, a migrén, a fáradékonyság és koncentrációs nehézségek is előfordulhatnak. A frontra érzékenyebbeknél vérnyomás ingadozás is jelentkezhet. Az ivatarok és az erős szél ronthatják a közérzetet, a leülés ugyanakkor mérsékelheti a hőség szervezetre gyakorolt terhelését. Szóval lehet, hogy a vérnyomás ugrabugrál, viszont legalább mentálisan egy kicsit talán az ember jobban van, valami ilyesmi.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapádra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

nyár hamarosan indul az ítélkezési szünet a Ceglédi Járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.

Budapesten zárja az órát Swing-el a Django, Tarján Zsófi és Lotfi Begi közöse a Kim Novák nagyszerű dalának nagyszerű feldolgozása. Ez már itt a gyémánt, hogy jöhessenek a reklámok, majd pedig a friss hírek. A friss hírek után pedig jöhet Miles Smith, és indíthatja a következő órát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta a Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Több járásra riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat.
1: Az időjárásról.
5: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink 24-28 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Miles Smith indított az órát, ez volt a Stargazing itt a 92-5-ön, már is jön Szakács Gergő, aztán itt lesz Damian, a David Tyle és Nile Rodgers közöse is, és én is a mikrofonnál Becker Bernadett. Most már jönnek azok a bizonyos színes hírek, amit ígértem az előző óra elején, tartsanak vele.

0: Filmbe illő jelenetek zajlottak le múlt pénteken a Halászbástyán, számolnak be róla, hát nyilván legfőképpen a bulvárlapok, amikor a jelenleg is Budapesten forgató Arnold Schwarzenegger teljesen váratlanul egy új szerepben tűnt fel. A legendás Terminátor készülő produkciójának rendezőjét, Brad Paytont és mennyasszonyát adta össze a főváros egyik legszebb pontján. A gyönyörű szertartáson ráadásul olyan hollywoodi sztárok is ott voltak, mint Gina Davis vagy Liam Hemsworth. Arnold Schwarzenegger a Terminátor filmek legendás sztárja már hetek óta Budapesten állomásozik, ugyanis itt forgatja a The Kellys című akcióvígjátékot. A produkció munkálatai miatt nemrégiben egy egész hétvégére lezárták a kettes metrót, ám a stáb tagjainak a feszített tempó mellett jut idejük a kikapcsolódásra is. Schwarzenegger már többször is kerékpára pattant, és azzal járta a magyar főváros utcáit, múlt pénteken pedig nem is akármilyen eseményen bukkant fel a Halászbástyánál, de egy pillanatra vissza a bringához, hát zseniális, hogy nyilvánvalóan megérkeztek a kommentek, mely szerint, és ezt nyilván a Terminátor filmek rajongói, vagy aki egyáltalán látta, fogja tudni és érteni. Arnold Schwarzenegger képe alá következőt írták, emberi szövet, filmvázon, nagyon nevettem. Szóval visszatérve a filmforgatásra és annak rendezőjére, de Kellys rendezője Brad Payton hazánkba vette kedvesét. Az esküvőről megjelent felvételek alapján pedig maga Arnold Schwarzenegger vezette le a szertartást, amin egyébként a film szereplői, köztük Gina Davis és Liam Hemsworth is részt vettek. Az exkluzív eseményről a szertartáson dolgozó magyar esküvő szervező cég is beszámolt közösségi oldalán. A bejegyzésük szerint teljesen lenyűgözte őket a világsztár közvetlensége. Van az a nap, amikor munka közben egyszer csak azon kapod magad, hogy a Terminátorral egyezteted a technikai beállást. Arnold Schwarzenegger vezette le azt az esküvőt, ahol dolgoztunk. Személyesen találkozni vele elképesztő érzés volt, nekem ő tényleg élő legenda. Az összes könyvét olvastam, rengeteg mondata van, ami mai napig bennem maradt az előadásaiból. Valószínűleg én voltam a milliómodik ember, akivel csak ebben a hónapban találkozott, mégse volt benne semmi felszínes rutin, nem egy gyors hi, how are you, és tovább. Figyelt, kérdezett, abszolút jelen volt. Jelenleg Budapesten forgatja a The Kellys című akcióvígjáték a Gina Davis-szel és Liam Hemsworth-szel. A film szereplői ott voltak a vendégek között, olvasható a bejegyzésben, és természetesen fotók is vannak a nagy napról és a nagy pillanatról. Hát valóban egy kicsit furcsa látni így öltönyben, vagy hát nem öltönyben, de legalábbis zakóban és egy ifjú párral az orra előtt. De sok boldogságot a párnak. Meg hogy mennyire ifjú, azt is lehetne vitatni. Na, szóval a lényeg az, hogy egy nagyon szép pillanat volt egyébként, és sok boldogságot a párnak.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5!
0: És na, hogy nem maradhat ki, hogy jöjjön a Terminátor, egyik Terminátor, egyik betétdala, You Could Be Mine, 1995-ben.

Jöjjön egy újabb hír, és bevallom őszintén, hogy egy kicsit lemaradtam most ebben a történetben, aztán hirtelen egyszer csak szembe jött velem, amikor valaki azt írja, hogy á nem, Szabó Győző nem akarja majd utánozni Gesztesi Károlyt, és akkor jöttem rá, hogy miről is van szó, hogy megvan Shrek új magyar hangja. És valóban Szabó Győző nem akarja utánozni Gesztesit, sokáig nem volt egyértelmű, hogy én kapom a szerepet, mert hogy egy idő után azért természetesen Szabó Győző is megszólalt. Komoly szakmai feladat vár Szabó Győzőre, a napokban derült ki, hogy ő kölcsönzi majd Shrek hangját a 2027-ben érkező Shrek 5 magyar változatában. A felkérés egyszerre jelent óriási megtiszteltetést és komoly felelősséget, hiszen a szerethető zöld ogre magyar hangjaként a közönség hosszú éveken át Gesztesi Károlyt hallhatta. Szabó Győző azonban nem szeretné egykori barátját utánozni, inkább a saját személyiségén keresztül formálja meg a karaktert, abban bízik, hogy a nézők is örömmel fogadják majd az új magyar szinkront. Hát ugye ebben nem lennék annyira biztos, mert hogy a fülünk hozzászokott valamihez, azért hajlamos ilyenkor felrobbanni az internet, és természetesen mindenki ért hozzá, és mindenkinek meg lesz a véleménye, ezen túl kell esni. A 2001-ben bemutatott első Shrek magyar változatában ugye Gesztesi Károly szólaltatta meg a címszereplőt, alakítása pedig annyira emlékezetesnek bizonyult, hogy a folytatásokban is ő kölcsönözte a hangját az ogrénak. A színész 2020-as halála után hosszú ideig kérdéses volt, kiveszi át az ikonikus szerepet, végül a választás Szabó Győzőre esett. A döntés több szempontból is különleges, a két színész nem csak közeli barátságot ápolt, hanem karakteres hangszínük, temperamentumok és életigenlő személyiségük között is sokan látnak hasonlóságot. Szabó Győzőt éppen egy külföldi pihenés közben a tó közepén nevezve érte utol telefonon a Blik, a színész a különleges helyzet ellenére készséggel mesélt arról, milyen érzésekkel készül az egyik legismertebb animációs karakter magyar hangjának eljátszására, és azt is elárulta, miért kellett alaposan átgondolnia, hogy elvállalja-e a felkérést. Nagyon megtisztelő számomra, hogy én nyertem el ezt a feladatot, hosszú casting folyamat előzte meg a döntést, és sokáig egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy én kapom a szerepet. Nyilván nekem is mérlegelnem kellett, hogy elvállaljam-e a felkérést, hiszen Karcsi utánozhatatlan csávó volt, a hangja pedig rendkívül egyedi. Természetesen nem az ő hangján akarok majd megszólalni, hanem megpróbálok egy új karaktert adni a szereplőnek. Ugyanakkor a produkció direkt olyan hangot keresett, amely valamennyire hasonlít az övére, így nyilván nem lesz teljesen ugyanaz, de hasonlítani fog, mondta Szabó Győző, akit több mint 20 éve szoros barátság fűzött Gesztesi Károlyhoz. Karcsival nagyon jó barátok voltunk, jobban rosszban számíthattunk egymásra, és szerintem ő nagyon örülne annak, hogy Shrek története velem folytatódik. Rengeteg közös munkánk volt, számtalanszor forgattunk együtt, ráadásul Fehérváron egy társulatban is játszottunk. Mindig nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, mert a mentalitásunk és az életigénylésünk is hasonló volt. Ő nagyon szeretett élni, és én is nagyon szeretek élni, úgyhogy sokan nem is lepődtek meg azon, hogy én kaptam a feladatot, de hát sajnos, vagy nem sajnos, nem lesz ugyanaz, fogalmazott a színész. És amiről szintén mindig, ami világ a világ, Szabó Győző jut eszembe, és a Shrek és az ogre, Smash Mouth és az I'm a Believer, ezt szólít a 92-ten.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Sulek gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika. A gyógyszertárat a Kőrösi út 45 szám alatt találják. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra. 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. 92.5 Cegléd Rádió.

0: és ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja, aztán holnap reggel a órakor beköszön Süveges András, én pedig este érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország, a földrengés sújtotta Venezuelának. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt ott továbban félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát.
0: Az időjárásról.
4: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket! Vörös Nándi hangját hallják, mert ez itt a Ceglét hangja, az FM 92-től. Nem azt mondom, hogy az én hangom Ceglét hangja, de a műsor címe ez. Úgyhogy remélem, hogy ahogy eddig is, most is válaszolnak az általam feltett kérdésre, ezt majd megtehetik a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy a facebook.com/cegledradio oldalon is írhatnak nekünk, és hogy miért Ceglét hangja, most azért, mert én kérdezek, és a ceglédiek és a környékbeliek pedig válaszolnak. Remélhetőleg, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megteszik. A mai kérdésünk, mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért? Tehát olyan dolgokat keresünk, ami talán sokaknak felesleges kiadás. Volt már egy hasonló adásunk, hogyha visszagondolnak, nem is olyan régen, akkor arra voltam kíváncsi, hogy mi az, amiből lehetne akár olcsóbb alternatívát találni, de mégis megveszik a minőségi terméket, mert ehhez a minőséghez szoktak, és inkább többet költenek rá. Na most arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami Önök szerint teljesen felesleges dolog, és mégis fizetnek érte az emberek, és hogy belemerüljünk a témába egy kicsit, készültem most is statisztikával. A felesleges kiadások csökkentése a leggyorsabb módja a megtakarítások növelésének. A leggyakoribb pénzkidobások közé tartoznak az impulzus vásárlások, az élvezeti cikkek, valamint a kihasználatlan előfizetések, a kávézóban vásárolt kávé vagy a túlárazott kényelmi szolgáltatások. Ezek egészen pontosan. Az impulzus vásárlások az alapos tervezés nélküli, hirtelen jött vásárlások, amit mondjuk a reklámok vagy a marketing tud elérni nálunk, és hát gyakorlatilag könnyen belecsúszunk ebbe a csapdába. Élvezeti cikkek ilyenek az alkohol, a dohánytermékek, az energiaitalok, és néhány cukrosüdítő és társaik is. Előfizetések, streaming szolgáltatások, amiből gyakorlatilag, hogyha egynél több van, az ember már nem tudja megnézni, nincs annyi ideje. Vagy az edzőtermi tagság, amiket fel sem használ az ember. Étel és italvásárlás, kávézóban vásárolt kávé, gyorséttermi ebéd, házhoz szállítás, ezek inkább legyenek olyan dolgok, legalábbis itt a szakértők javaslata szerint, amit egyszer-egyszer megteszünk, tehát beülünk kávézni valami ismerőssel, vagy egy hónapban egyszer gyorsétteremben ebédelünk, de azért ne legyen rendszeres. Itt vannak még a márka termékek, drágább márkák választása, amikor az olcsóbb is ugyanolyan jó, illetve a feleslegesen magas díjak, mint a korlátlan mobilcsomag, miközben alacsonyabb is elég lehetne, nyilván persze ez munkafüggő vagy személyiségfüggő is, de át lehetne ezt gondolni, és néhány tip a megtakarításokhoz. Első a tervezés, készítsen bevásárló listát és tartsa is be. 2. Tudatos döntés, várjon 24 órát egy nagyobb vásárlás előtt, ez alatt át lehet gondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a dologra. Otthoni készítés, főzzön otthon, vagy csinálja meg előre a kávéját, és akkor később nem kell ezekre már költeni, bár azért tegyük hozzá, hogy otthon sem annyira olcsó főzni, de meg lehet oldani mindenképpen olcsóbban, mint hogyha minden nap rendelünk, és még szállítási költség is van. Illetve a felülvizsgálat, ellenőrizze előfizetéseit, és mondja le azt, ami felesleges, nem használja, vagy úgy sincs értelme, úgyhogy ilyen szempontból is lehetünk tudatosak. Nos, ezeket a tanácsokat adtam, és most lássuk a zenék után legalábbis, hogy mi az, ami Önök szerint értelmetlen, az emberek pénzt adnak rá, de nem értik, hogy miért. 0635 92 95-ös, ez tehát a Ceglét hangja mai témája.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Edit az első üzenet küldőnk, aki a 0635-92-95-re SMS-ben válaszolt: műköröm, műanyag poharas, megy leves, készkaják, műszempilla, reggelig lehetne sorolni, mennyi pénzt kidobunk feleslegesen. Hát ez nézőpont kérdése. A műköröm szerintem olyan, hogy valakit azt tesz boldoggá, akkor kölcsön csak rá, bár nem tudom, gondolom ott is határa csillagos ég. A műanyag poharas, megy leves, megmondom őszintén, hogy néha-néha, bár talán én szilvalevest tettem legutóbb, néha-néha én azt érzem, hogy meleg van, és meglátok egy ilyet, otthon majd kicsit behűtve jól elfogyasztom, néha nekem ez ilyen guilty pleasure, bűnös szenvedély, és néha szoktam venni egy ilyet, hogyha megkívánom. A készkaják nézőpont kérdése, valakinek nincs lehetősége főzni, vagy nem tud, akkor valamilyen szinten rá van erre szorulva, nem megvédeni akarom, műszempillám pedig soha nem volt, úgyhogy azt végül is ide tudom sorolni. Hasonlót ír nekünk Vicus, aki műköröm, műhaj, műmel, műszempilla, tehát a mű dolgokban nem hisz, és egyébként én is azért inkább a természetesség híve vagyok, főleg egy mell esetében, de azért a műköröm, műhaj, sokszor valaki így érzi magát szebbnek, persze ilyenkor el kell gondolkodni, hogy nem lenne érdemesebb mondjuk egy terapeutára költeni a pénzt, aki lehet, hogy kihozna ebből az állapotból, és hosszú távon jól érezni magát az ember a bőrében, persze ez most csak okoskodás a részemről, az vegye csak komolyan, aki úgy érzi, hogy igazam lehet. László azt írja, hogy TikTok live-okra küldözgetnek pénzeket sokan. Igen, tulajdonképpen ma már ez egy támogatási forma a YouTube-on, a Facebookon is talán, ebben nem vagyok biztos, de TikTokon mindenképpen, hogy azért, mert valaki készít egy live-ot, lehet neki küldeni pénzt. Ezek tényleg lehet, hogy felesleges kiadások, ezt nagyon át kell gondolni, hogy egyáltalán mondjuk egy fiatalnak megvan-e az a pénze, vagy hát a szülőnek a pénze, hogy csak ilyenekre küldözgessen pénzt, nem lenne jobb valami másra költeni. Roberttel nagyon tudok menni, ő azt írja nekünk, hogy bubimentes víz. Senkinek nem akarom elvenni persze a piaci monopol helyzetét, vagy ilyesmi, de azt gondolom, hogy az a víz, ami a csapból is kapható, mert még buborék sincs benne, azért én tényleg nem fizetek szívesen. Nem azt mondom, hogy egyszer-egyszer nincs nálam egy palack ásványvíz, ami nagyon jól tud jönni egy kiránduláskor, vagy ilyesmi, bár azt is előre föl lehet tölteni, bár egy idő után elfogyhat. De tényleg, ha még buborék sincs benne, akkor nem pontosan tudom. Nyilván vannak helyzetek, valakinek nem ízlik a városának a víze, bár szerintem Cegléden tök finom víz van. Úgyhogy igen, ezt én is így érzem. És nézzük meg még Orsolya üzenetét, azt írja, hogy Balaton, illetve a természetes vizeinkhez való strandolási lejutás. Tudom és vágom, hogy körbe lett betonozva, talán azt is, hogy tisztán tartják az emberek után, de ami természetes és nem kiépített, például a Balaton, nagyon sajnálom, hogy nagyon kevés helyen lehet ingyen megmártózni, és ilyen még a szeretet. Sajnos ma már az az érték, ami drága, és az van majmolva, és az a legjobb, aki ezt megveszi. Tárgyas dolog, de ez van. Végül is értem ezt is, bár szeretetet elvileg nem lehet pénzért venni, de másnak a szeretetét egy termékkel, egy ajándékkal néha megpróbáljuk megvenni, nem a legjobb dolog, de igen, ilyen is van. És a természetes vizek meg hát igen, azért lehet találni szerintem ingyenes strandolási lehetőséget a Balaton környékén is. Minden esetre értem, amit mondasz, és köszönöm szépen. Önnek is van olyan dolog, amit nem ért, hogy emberek miért fizetnek érte? Hát küldje el nekünk 0635-92-95-ös, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerő.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Rengeteg válaszunk jött már, de hogyha ön is elküldene, akkor a 0635 95 92-re ezt megteheti, de e-mailezhet is a kívánság@cegletradio.hu-ra. Itt van S. Lászlóné, aki azt írja nekünk, hogy az a rengeteg mi haszna ajándék, amit karácsonykor megvesznek, pedig elég lenne egy kis apróság, például egy süti, amit mi csinálunk. Igen, vagy kézzel készített ajándék, az is nagyon megható tud lenni, de igen, tényleg túlzásokba esünk sokszor, nem csak a kaja, vagy nem csak az ajándékok, hanem a kaja terén is szerintem, tehát lehet, hogy 3-4 fogás helyett, hogyha lenne 2, amit a család nagy része szeret, akkor nem bolondulnának meg a háziasszonyok sem a karácsonyi előkészületekben, meg nem kéne annyit ajándékért rohangálni, szóval lehetne egy kicsit meghittebb az ünnep, hogyha persze sokan ezt csinálják már, az én családomban is azért kezdenek lenyugodni a kedélyek, és van, hogy inkább rendelünk, bár a készkaját azt már többször is hozták itt nekünk, hogy az olyan dolog, amire nem szívesen adnának pénzt. No, de mindegy, a lényeg az, hogy valami optimális egyensúlyt kellene megtalálni, az arany középutat. Gabriella azt írja a kérdésünkre, hogy cigi, jóslás, szilikon dolgok és babysitter. Szerintem a babysitternek megvan egy létjogosultsága, hogyha van egy olyan ismerős, akiben megbízunk, tudjuk, hogy tud vigyázni a gyermekre, és a szülőknek néha ki kell kapcsolódni. Szerintem ez alapvető. Nem voltam még szülő, talán hamarosan leszek, de a lényeg az, hogy kell azért a közösen eltöltött idő, és ez bizony nem lehet mindig megoldani, hogyha ott a gyerek. A dohányzásról ezt gondolom én is, illetve a jóslás az egy olyan dolog, hogyha valakinek ez reményt ad, és talál egy hiteles helyet vagy forrást, akkor még azt mondom, hogy rendben van, de én nem járok jóshoz, és igen, azért az esetek nagy részében azt gondolom, hogy ez csak szemfényvesztés. Nóra azt írja nekünk, hogy krumplipüré por. Nem is tudom, hogy vettem-e valaha krumplipüré port, de ezek után most már biztos nem is fogok. Edith is azt írja, hogy a szeretet, azt nem lehet megvenni, és mégis van olyan ember, aki azt hiszi, hogy meg lehet venni. Ez nagy igazság. Ajándékozni lehet, kedveskedni lehet, de mégsem lehet megvásárolni. Csak vásárlással, termékekkel, ajándékokkal megvenni a szeretetet, azt egészen máshogy kell elérni. Ágnesnek nagyon igaza van, azt írja, hogy tenyésztett macska, kutya. A menhelyek meg csordultik tele vannak. Hát igen, ebben kéne, főleg Magyarországon, ahol rengeteg a házi állat, sokkal több, mint az európai átlag, itt kéne valahogy ezt tanítani, vagy nem is tudom, de valahogy közelebb hozni az emberekhez, de az biztos, hogy nem tenyésztőtől, vagy még rosszabb esetben szaporítótól venni az állatot, hanem bemenni a menhelyre, megismerkedni velük, és ott kiválasztani egyet, mert az az ő sorsukat is javítja, és nem tenyésztik tovább őket, ami meg hát tulajdonképpen a populáció és az egészségük szempontjából sem utolsó. István azt írja, tartalomgyártók, azt soha nem értettem, miért kell vadidegen embereknek utalni. Hát, hogyha olyan a tartalom, hogy úgy érzed, hogy ez számodra adott valamit, akkor szerintem van létjogosultság az utalásnak, de akkor legyen tényleg minőségi tartalom, amiből tanulhat az ember, ami miatt fejlődik. Mert hogyha belegondolunk, a tévéért is fizet az ember, havonta rendszeresen fizet, de mégsem döntheti el, hogy milyen műsort néz. A tartalomgyártóknál legalább ki lehet választani, hogy na, ez a tartalom érdekel, megnézem, és hogyha hálás vagyok érte, akkor a fizetésnek is van létjogosultsága szerintem. De hogy milyen dolgok vannak még, ami érthetetlen, hogy miért fizetnek érte emberek, nos, ez kiderül néhány zene múlva, amikor folytatódik a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből.

0: Mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és van is egy érdekes válaszunk Imrétől. Horgászbot és kellékei. Én is így vagyok vele, én magam sem tudom pontosan, hogy lehet ezekkel napokat eltölteni, de vannak barátaim, akik nagyon-nagyon szeretik, rokonaim is, akik kiülnek, és akkor egész nap ott a tóparton elvannak. Nekem ez túl lassú dolog, olyan van egy évben egyszer, hogy kiülök velük beszélgetni, de én magam nem horgászok, szóval ezt értem, de azt is megértem, hogy valakinek ez megnyugtató, és hogy erre nagyon szeret időt, és akár pénzt is költeni. A nőknél ez a beteges beavatkozás magukon, ezt Péter írta nekünk, hát azért nincs mindenkinél ez, de igen, az tény, hogy sokan átesnek a túlsúlyó másik oldalára, és túl sok összeget, túl nagy összegeket tudnak erre költeni. Csaba azt írja, egy érdekes vélemény, szerintem mindenki azért fizet, amiért akar. Felnőtt emberek vagyunk, dolgozunk, ha valaki PR-ra költi a pénzét, áldásom rá. Az egy másik kérdés, hogy egy szenvedélybeteg előbb-utóbb elveszíti az állását, és nem lesz pénze arra, hogy ennek a szenvedélynek éljen. Ez is egy jogos vélemény, nem mindenki tehet róla, hogy milyen helyzetben van, én csak ezt ennyit tennék hozzá, de igen, értem a véleményt, és hát igen, azért vagyunk felnőttek, azért érettségiztünk, hogy érettek viselkedjünk az életben, úgyhogy arra költjük, amire akarjuk, csak néha ezek hülyeségek, pont erre keres válaszokat ez a műsor, hogy ön szerint mik azok, amik hülyeségek. Attila szerint például egy 4 milliós óra, hát nekem még az 1 milliós óra is sok lenne. Nem vagyok annyira nagy óra rajongó, de ez nem azt jelenti, hogy mások ne vehetnének meg valamilyen drága órát, de tény, hogy én sem igazán értem, hogy ennyiért miért kell. Nézzük tovább, kedves hallgatók! A Elek azt írja, hogy neki a streaming előfizetések ilyenek, itt felsorolta őket, de most nem akarom megreklámozni mindet, úgyhogy a streaminggel van így. Én is azt gondolom, hogy szerintem ezekből maximum egy elegendő, mert hát tulajdonképpen az már akkora kínálatot ad, hogy igazából nem lehet végignézni. Egy kollégám a másik cégnél azt csinálja, hogy két hónapig előfizet az egyikre, ott megnéz mindent, amit szeretne, aztán lemondja és előfizet egy másikra, és ott is megnézi azokat, amik azóta összegyűltek, úgyhogy így csinálja, hogy mindig egy van, de azt ki is használja. Ági annyit ért nekünk, hogy ezek a kefe méretű műszempillák, igaza van, némelyik már tényleg túl nagy szerintem is, ibolya pedig azt, hogy szerencsejáték és kaszinó, az ember úgyis csak veszít. Hát igen, ott azért nagyon ritka az, nem sűrű halljuk, hogy nagyon-nagyon sokat nyertünk rajta, se a lottón, se a tényleg a kaszinózáson, ott mindig a ház nyer, van egy ilyen szólásmondás, és hát szerintem ez tényleg így van, ki vannak ezek találva, hogy nem járjunk jól, de azért nagyon rá lehet függni ezekre a dolgokra. Kedves hallgatók, lesz még egy óránk ezzel a kérdéssel, már hogy azzal, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért, mert hogy a Ceglét hangja a következő órában is folytatódik, és természetesen a zenék és a hírek után már kezdünk is, úgyhogy maradjanak velünk a következő órában is, és ha írnának, megtehetik a 0635 92 92-ös SMS számon.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: hírek a Ceglédás Showban.
1: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 ezer gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat csaknem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyék, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégely-Palánkon. Az egész napos programon a várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászló forgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabadstrand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A mai kérdésünk a következő. Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Hát ez a kérdés, és a 0635-92-95-ös SMS számon válaszolhatnak is. Sokan ezt megtették már, úgyhogy ezekkel megyünk tovább. Elmondom azt is, hogy e-mailezhetnek. Természetesen a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Ezt sem felejtsük el. No, rengeteg válaszunk van, úgyhogy már megyünk is tovább. Minden évben újabb telefon, ezt Milán küldte nekünk. Szerintem ez tényleg olyan, hogy teljesen fölösleges. Én mondjuk lehet, hogy túlzottan a régi iskola vagyok, akinek szerintem 6-8 éve ugyanaz a készüléke van, most már lassúcska egy kicsit, most már idejét múlt, de mégis szeretem, és én nem szeretek azzal foglalkozni, hogy mindent átrakjak egy új telefonra, úgyhogy nem sokszor volt. Még okostelefonom is szerintem összesen 2 volt. Régóta van okostelefonom, de egy régi készülék, aztán egy újabb készülék, és aztán majd most valamikor már tényleg érik a váltás, de hogy minden évben megvegyem a legújabb típust, az tőlem nagyon távol áll, és szerintem felesleges kiadás. Kínai bóvli, gagyi cuccok, ezt Csaba írja nekünk. Hát, hogy most gondolhatunk egy olyan oldalra, ahol nagyon sokféle termék van, amiről azt gondolja az ember, hogy szüksége van rá, és főleg, hogy a telenyomják akciókkal, akkor nagyon könnyen vásárol erről az oldalról, egy négybetűs oldalról beszélünk, és hát több négybetűs oldal is van, most belegondoltam, de a tébetűsre gondolok. Na, a lényeg az, hogy onnan annyi minden jön, amire azt gondoljuk, hogy szükségünk van, és aztán soha nem lesz használva, ráadásul tényleg elég gagyi minőségű. Ezt meg tudom érteni, hogy Csaba elküldte nekünk. Elvére a szempilla, szempilla spirál, köröm, meg minden ilyesmi még sorolhatnám. Igen, ez már visszatérő téma, mondhatjuk ebben az adásban, de igaz, mert hogyha valakinek tényleg nem ad sokat ez, vagy nem is tetszik neki, akkor végképp felesleges kiadás. Akik rajonganak érte, azok nem így gondolják, szerintem. Kincső azt írja, hogy cigaretta és fiatalon ráncfelvarrás, értelmetlen. A feltöltés is ide sorolható szerintem, ezt már csak én teszem hozzá. Szerintem az öregedésnek megvan a maga bája. Nem biztos, hogy mindenkinek jól áll, és értem, hogy valakinek bántja az egóját, de az tény, hogy sokan értelmetlennek tartják. Itt nehéz, mert Zsolt elektromos automárkákat sorol. Egy M betűs, egy B betűs, egy A betűs, van elég sok, és azt mondja, hogy ennek nincs értelme, de csak az elektromosnak, vagy ezeknek a márkáknak amúgy sem. Tehát lehet, hogy az van, hogy Zsolt szereti a motornak a hangját, és az elektromossal van csak baja. Szerintem egyébként a túl drága autók is ilyenek. Van egy bizonyos komfortszint, ami fölé már nekem nem kell, hogy utazás közben menjek, és a jelenlegi autóm is, egy kombi egyébként teljes mértékben kiszolgálja azt. Lehetnének még kényelmesebb dolgok benne, ez igaz, de én így is megvagyok, nem utazok több órás távokat általában, egy-másfél órán belül mindenhova odaérek, ahova szeretnék, azt hiszem. Zsani azt írja, hogy gyerek szeretetét sokan pénzért próbálják megvenni ajándékokkal. Ez teljesen igaz, nem ez a jó módszer, és lehet, hogy inkább figyelni kéne a gyerekre. Alkohol és cigi, ezt Szabóné Éva küldte el nekünk, volt már róla szó, a tipmixről is volt szó valamilyen szinten, ezt pedig Zsoltitól kaptuk, mert ugye hát nagyon kicsi az esély, hogy minden összejön, és hogy a sporthoz annyira értsen az ember, de hát ugye kiszámíthatatlan közben meg, mert egy gyengébb csapat is legyőzhet egy erőset, hiába mások az occok. Ezzel folytatjuk hamarosan, mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, 0635 92 95 95-ös. Ceglét Rádió 92 95.

Mi az, amiért az emberek pénzt adnak, de ön nem érti, hogy miért? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és természetesen záporoznak a válaszok, ahogy az lenni szokott szerencsére, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-92-ös SMS számon. Azt írja nekünk a kedves hallgató, aki Zsani névre hallgat, hogy a gyerekek szeretete, de most jövök rá, hogy ezt tulajdonképpen beolvastam. Ferenccel megyünk tovább. Műhaj, műmel, műköröm, műszempilla, kacsa, picsa, pofa. Hát így fogalmazott a kedves hallgató, remélem, hogy belefér. De igen, teljesen igaza van, erről már volt szó korábban, nem megyünk bele jobban. Cigaretta mire jó? Ezt kérdezi Eszti, és hát neki is igaza van. Valaki pénzt fizet az intim együttlétért, ez János véleménye. És hát ebben is van igazság, de azért nem tudjuk pontosan, hogy más emberek milyen helyzetben vannak. Valamiért ez a szolgáltatás létezik, és valamiért igény is van rá, ezért is tud megmaradni. Andrea is azt írja, hogy műszempilla, műköröm, meg minden ilyen bazár. Aztán még egy cigaretta itt Józseftől. Tűzijáték, ezt Rómaió küldte nekünk, és szerintem nagyon igaza van. Főleg szilveszterkor, amikor az állatok amúgy is, hát hogy mondjam, nincsenek jó napjaik, de mindenhonnan látni és mindenhol hallani azt is, hogy egyrészt a tűzjáték durogását is hallani mindenhonnan, meg hallani olyanokat, hogy mennyi sérülés van ilyenkor ebből, és valamiért az emberek mégis újra és újra ráköltenek százezreket, hogy aztán eldurogtassák pár másodperc alatt, és megsérüljenek közben. Szóval én sem értem, miközben az állatok rettegnek, nem támogatom, azt is megértem, aki valamiért szereti, de én például soha nem költenék ilyenre. Azt írja nekünk Andrea viccesen, hogy adó. Hát igen, ebben viszont nincsen választásunk, ezt nem bizonyítjuk el, ez így működik, úgyhogy azt viszont fizetni kell. Szájfeltöltést írja Vivian, miért fizetsz? Azért, hogy nevetségesen néz ki. Egyébként igen, az a hátulütője még ezeknek, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek ezek a műtétek, feltöltések, stb. És akkor meg az ember furán is néz ki, fizetett érte, és lehet, hogy jobb lett volna, ha hozzá sem nyúl. Azt írja nekünk József, ez egy érdekes megközelítés, egy ékszerek és festmények. Szerintem az ékszerek olyan szempontból érthetőek, hogy azért főleg a valódi ékszerek, arany, gyémánt, stb. Az értékálló, és hát díszíti az ember, tehát hogy feldíszíti egy kicsit önmagát az, aki hordja. A festmények pedig, hát nagy kérdés. Én magam szeretem a művészetek minden ágát, a festészetet is, de az tény, hogy valószínűleg otthonra saját célból, hogy nézegessem, nem vennék festményt. Azért el tudok menni egy múzeumba, de saját célra nem tudom, hogy van-e értelme. Úgyhogy igaz végül is, amit ír, de ugyanakkor azt is megértem, akinek annyira megtetszik egy kép, hogy ő a saját falán szeretné látni, ez is érthető. István érdekes megközelítése, aki azt írja, hogy parkolás. Ez jó kérdés, itt azért Cegléden nem kell olyan túl sok helyen fizetni a parkolásért, könnyen találunk olyan helyet is, ahol nem kell, de valahol meg igaz az, hogy a frekventált helyeken az, hogy megállunk az autóval és foglaljuk a helyet, az valahol szerintem elkérhető, hogy milyen városokban és mennyiért parkolhatnak az emberek, azt persze pontosan nem tudom, lehet, hogy néhány helyen túlzásokba esnek, minden esetre érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük, hogy felvetette ezt is nekünk István, hogy milyen dolgokat vetnek fel a Cegléd Rádió hallgatói, az hamarosan kiderül, mert még két blogban folytatódik majd a Cegléd hangja. Cegléd Rádió!

0: Ceglithangja mai kérdése a következő: mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? 0635 925 925, vagy kívánság@ceglirádió.hu, attól függően, hogy SMS-ben vagy e-mailben szeretnék ezt elküldeni. Zoltán érdekes felvetése a következő: alkoholmentes sör. Ha már veszünk, akkor legyen alkoholos, hiszen az az igazi sör. Miért próbáljuk eljátszani egy üdítővel, hogy a sörre hasonlít, főleg, hogyha az kicsit fölé is van árazva? Én ezzel tudok menni, bár olyan ízesítések jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy nem biztos, hogy üdítőben megtalálnád, de attól az még nem sör. Ez teljesen igaz. Az érzetét talán megadja valakinek, úgy a hatását, hogy fogja a dobozt, és nem tudom, de tényleg jogos. Vajon miért fizetünk alkoholmentes sörért? Hát, amit Joe ír nekünk, az is érdekes: borra való. Sok-sok kérdőjellel. A pincérnek az a dolga, hogy kihozza az ételt. Az orvosnak az a dolga, hogy embereket gyógyítson, stb. Miért fizetünk borravalót? Ez egy érdekes kérdés, és még Barbival annak idején csináltunk is műsort erről, hogy kell-e borravalót adni, mennyit illik, stb. Szerintem egy étteremben azért, hogyha nagyon kedves a kiszolgálás, segítőkész a pincér, akkor mindenképpen illik adni. Vagy egy pizzaházhoz szállításnál, hogyha mondjuk nem csak az van, hogy bedobja a kapun, hanem fölhozza az emeletre a pizzánkat, azért már jár egy kis borravaló, mert azért nem feltétlenül az a feladata, hogy elvigye az ajtóig. De igen, közben a kérdés is jogos, hogy az a dolga a pincérnek, hogy kihozza az ételt. Akkor meg miért? Hiszen ezért kapja a fizetését. Bár én hallottam olyan helyről is, nem is túl távol innen, hogy próbáltak úgy működni, hogy csak a borravalót kapja meg a pincér, és nem kap más fizetést. Na, ilyen helyeken viszont tényleg fontos, hogy kapjon borravalót szegény pincér. Nem tudom, hogy így vannak-e. Minden esetre akkor az adásban, amit említettem az előbb, Barbival arra jutottunk, hogy igenis illik, egy bizonyos százalékot azért illik adni, ezt amúgy a helyek, szórakozó helyek, vagy kocsmák, vagy éttermek is belekalkulálják valamennyire a működésbe, de akkor sem érheti szó a ház elejét, hogyha valaki nem ad. De igen, nagy kérdés, hogy felesleges-e a borravaló, vagy nem. Ebben jobban nem menjünk bele. Azt írja nekünk Marianna, hogy szoli, cigi és jóslás. A szoláriumról még nem beszéltünk. Hát igen, az ember azt is megtehetné, hogy akár kifekszik a napra és lebarnul, de sokan ezért főleg a téli időszakban fizetnek. Volt olyan időszak, hogy én is jártam, mostanság már nem igazán fontos, úgyhogy nem. Richard pedig azt írja nekünk, hogy Mirelit nokedli. Na, azt még nem ettem. Ettem már olyan nokedlit, ami így előre van gyártva, de ez csak hűtött volt, nem volt lefagyasztva. És nem is volt olyan rossz, de hogy Mirelit nokedli, amikor hogy is olvasztam ki, azt pontosan nem is tudom elképzelni, azt ki kell sütni, és akkor úgy. Én még nem hallottam ilyenről, de Richard szerint felesleges, úgyhogy higgyünk neki. Hogy mi felesleges még a kedves hallgatók szerint, az utolsó blogból kiderül, ugyanis a kérdésünk mi az, amiért emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Hamarosan visszatérünk néhány zene után.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: véghez közelít a mai adásunk, kedves hallgatók, önök a Ceglét hangját hallhatják, az FM 92-tön pontosabban hallhatják, de hallgatják, ezt akartam mondani, majdnem sikerült is. A lényeg az, hogy zárul a mai műsorunk, az utolsó néhány üzenet még sorra került, de senki ne aggódjon, mert hogyha nem fért bele esetleg az üzenete, akkor a következő alkalommal, mert hogy lesz folytatás a műsornak, biztosan bele fog férni. Nem holnap folytatjuk a műsort, ugyebár a Ceglét hangjánál megszokhatták, hogy minden nap más témával jövünk, de előbb-utóbb visszatér majd ez a téma is, mert úgy néz ki, hogy szerencsére elég népszerű volt. A további üzeneteink áram, ezt Mónika írta nekünk, és tulajdonképpen én azt értem, hogy az áramért miért fizetünk, azért az annyira az életünk része ma már, hogy nem is nagyon tudnánk nélkül működni a rádiót is, hogyan hallgatnák a kedves hallgatók, vagy hogy írnának nekünk üzenetet a 0635-92-92-ös SMS számra áram nélkül. Vagy ha esetleg úgy érti Mónika, hogy ingyenesnek kéne lennie, azt még talán úgy el tudom fogadni, de közben valahol valamilyen cégek meg ebből élnek, úgyhogy ezt értem. Levente azt írja, hogy alkohol, cigi, műszempilla. Igen, a cigi az visszatérő, ahogy Marian is ezt írja, cigi, büdös dezodor, kacsacsőr, arcfeltöltés, gyerekeknek festett haj, smink. A gyerekeknek tényleg nem értem, miért festik a haját, nem tudom, ha egy nagyobb, egy tinédzser, akkor talán esetleg, bár nekem is volt fiatalkoromban festve a hajam, még az emós korszakomban volt egy ilyen, nagyon-nagyon régen. A büdös dezodor, hát ugye most ezt úgy érti Marian, hogy minden dezodor az, tehát kár magunkra illatot fújni, vagy bármilyen dezodort, vagy szagot, azt nem tudom, ez nem derül ki, de minden esetre ezt írta, és köszönjük szépen. Aztán itt van a plasztikai műtét, amit Tamás küldött nekünk, és hát ezzel is több helyen egyet tudok érteni, de erről is korábban volt szó a műsorban. És akkor nézzük a legvégére egy jó hosszú üzenet. Szilikon száj, mell, fenék, botox, szürke falfesték, túlárazott ruhák, olyan autó, ami nem fogyaszt jól, repjegy, sok feladott fogyásszal, tudatmódosítószerek, több vállalkozás vásárlása, mint amennyi rendelkezésre áll, drágább telefon, divat, sorolhatnám. Ezzel szemben másnak nyilván az én dolgaim is ilyenek, elektromos cigihez likvid, 20. társasjáték, nem számolom hányadik tornacipő, ha minden egyforma lenne, az nem lenne túl jó. És ez akár lehet is a műsorunk végkövetkeztetése, köszönjük szépen az üzenetet, mert hogy igen, lehet, hogy amiket te veszel meg, az másnak tűnik olyan felesleges dolognak, amire nem költene pénzt. De hát így működünk, és pont ezért érdekes ez a műsor, és pont ezért lesz folytatása is hamarosan. Remélem, hogy akkor is velünk tartanak. Vörös Nandi most egyelőre köszöni megtisztelő figyelmüket. Találkozunk holnap egy másik témával. Addig is mindenkinek további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A Terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Fanunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónai Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: 100 000 forintos iskola kezdési támogatást kap csak nem 400 000 gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kaphat csak nem 400 000 gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondivárjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabadstrand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Az időjárásról.
1: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit. Szeretettel július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: 400 millió forintos segélyküld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos

0: László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A Terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We were good.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro Partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 ezer gyerek. Újra lehet fürdeni a Szajnában. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat csaknem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, valamint annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem.

0: éri őket. Az első irodákat Budapesten, Miskolcon és Pécsen nyitják meg, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégeipalánkon. Az egész napos programon a várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabadstrand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Az időjárásról.
0: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Több felé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és euró